És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Like no other.

nem. Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék, aki rakott

0: do something. Let's make a bet.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt.

Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Magyar Péter szerint is meg kell állítani a migránsokat, ellenőrzésbe kezd a Nébih, még él a hőségriasztás. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Meg kell állítani az illegális migránsok áramlását Európa felé, így látja a kormányfő. Magyar Péter Brüsszelben kijelentette, biztosítani kell a visszatoloncolás lehetőségét, és működő táborokat kell létrehozni az unió területén kívül. Megerősítette, ügydöntő népszavazás lesz itthon Ukrajna uniós tagságáról a csatlakozási folyamat végén, és nem lesz különleges gyorsított eljárás. A visegrádi négyek együttműködéséről szólva elmondta, minden érintett országnak érdeke az eredményes munka, és ezért lépéseket is tesznek már a közeljövőben. Hétfőn kezdődik a Nébih nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzése. Egészen augusztus 20-áig vizsgálják a strand és bringás büféket, fagyizókat, gyermektáborokat. Különösen a grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagylaltokat előállító létesítményeket járják körbe. A higiéniára és az élelmiszerek biztonságára egyaránt figyelnek majd. Emellett fokozott ellenőrzés lesz a zöldségeseknél, gyümölcsösöknél. Másodfokú hőségriasztás van érvényben kedd éjfélig, az országos tisztifőorvos a tartós meleg miatt rendelte el. Fontos, hogy senkit ne hagyjunk a parkoló autóban még néhány percre sem. Erről Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője beszélt rádiónknak.
2: Egy napon, vagy akár csak fél árnyékban parkoló autó belső hőmérséklete ilyenkor akár a 70-120 fokot is meghaladhatja, éppen ezért életveszélyes abban tartózkodni. Soha egyetlen percre se hagyjunk gyermeket, idősembert vagy háziállatot parkoló autóban. Ha bárki napon álló autóban hagyott gyermeket vagy háziállatot lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot. Több vármegyében egyébként tűzgyújtási tilalomban érvényben, az Erdélyben és azok közelében még a kijelölt tűzrakóhelyen sem szabad tüzet gyújtani.
1: A hirtelen jött kánikula az egészséges szervezetet is megterheli. Fontos, hogy igyanak sok vizet, kerüljék a közvetlen napsütést, és hűtsék le magukat gyakran. Hivatalosan is itt a nyár, 10 óra 24 perckor lesz a nyári napforduló, ezzel a csillagászati nyár kezdődik meg. Az évben ma a leghosszabb a nappal és a legrövidebb az éjszaka. A nap a ráktérítőn dől el, majd elindul vissza a baktérítő felé, ahová a téli napforduló idején. Tikasztó a meleg időnk lesz ma is, kánikula és zivatarok zavarják csak a hetet. A napos idő mellett napközben erősen megnövekedhet a felhőzet, helyenként eső is kialakulhat. Néhol felhőszakadással, jégesővel kísért heves zivatarok is előfordulhatnak. A szél gyenge, mérsékelt marad, csak néhol lehet viharos. Délután 34 fok körül alakulhat a hőmérséklet a térségben. A másodfokú hőségriasztás kedd éjfélig van érvényben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Hatalmas vízkészletet tárolnak a Tiszatóban. Megnyílt a Fiatalok utcája Egerben, másodfokú hőségriasztás van érvényben. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Biztosított a vízellátás a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság működési területén, miután megközelítőleg 262 millió köbméter vizet tárolnak a Tiszatóban, valamint a Kisköre és Tiszalök közötti folyószakaszon. A vízügyi szakemberek adatai szerint ebből a hasznosítható vízkészlet csaknem 148 millió köbmétert tesz ki. Az elmúlt 24 órában nem hullott számottevő csapadék az igazgatóság területén, miközben a napi átlag hőmérséklet meghaladta a 22 fokot, ami jócskán felette van a sok éves júniusi átlagnak. A Tisza folyó jelenleg apadó jellegű, a vízjárást a mezőgazdasági és egyéb vízkivételek határozzák meg. Az előrejelzések alapján a következő napokban sem várható jelentős eső a régióban, de a vízügyi szakemberek folyamatosan figyelik a hidrológiai helyzet alakulását a biztonságos vízgazdálkodás érdekében, közölte az igazgatóság. Dolgoznak a szakemberek a zöld felületek karbantartásán Egerben, ahol a megszokottnál jóval több időt vesz igénybe a fűnyírás. A város egy környezetvédelmi ajánlást követve idén csatlakozott a májusi vágási tilalomhoz, ami a beporzó rovarok védelmét és a biodiverzitást szolgálta. A tavasz végi csapadékos és meleg időjárás miatt viszont a növényzet rendkívül gyorsan növekedett és besűrűsödött. A városgondozás munkatársai közel 1,2 millió négyzetméternyi gyep felületért felelnek, a dús aljnövényzet miatt azonban a gépek csak lassabban tudnak haladni a területeken. Jelentősen megnőtt a zöld hulladék mennyisége is, aminek az elszállítása szintén időigényes feladat, ráadásul sok helyen kétszer is át kell haladni a területen a megfelelő eredményért. A város tájékoztatása szerint a szakemberek folyamatosan, sokszor hétvégén is dolgoznak, hogy július elejére mindenhol végezzenek. Hozzátették, hogy a rendezett városkép biztosítása mellett a jövőben is megmaradnak kisebb vadvirágos részek a rovarok számára. A vállalkozások egyik legnagyobb kihívásával, a dolgozók megtartásával foglalkozott a Heves vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara legutóbbi szakmai tájékoztatója, számoltak be róla honlapjukon. A rendezvényen a résztvevők átfogó képet kaptak azokról a szervezeti és vezetői tényezőkről, amik hatással vannak a létszámváltozásra és a hiányzásokra. A fórumot Fille Sándor kamarai főtitkár nyitotta meg, aki kiemelte, hogy a munkaerőhiány idején a cégeknek a toborzás mellett a már tapasztalt munkatársak megtartására is figyelniük kell. A rendezvényen bemutatott országos program komplex támogatást, így díjmentes vállalati vizsgálatot és tanácsadást kínál a cégeknek. A meghívott szakemberek előadásaiban rámutattak arra, hogy a vezetési problémák mellett a túlterheltség és a kiégés is komoly kockázatot jelent a munkahelyeken. A rendezvény zárásaként tartott kerekasztal beszélgetésen a szakértők egyetértettek abban, hogy a dolgozók megőrzése tudatos figyelmet és támogató vállalati kultúrát igényel. Megnyílt a Fiatalok utcája Egerben, ahol egy új közösségi tér várja a diákokat. A területet, ami lehetőséget ad a kikapcsolódásra és a beszélgetésekre, közösen álmodták meg és formálták a helyi fiatalokkal. A Városi Diáktanács tagjai, az Egyetem Művészeti Karának hallgatói, valamint a Városi Ifjúsági Fórum résztvevői ötleteikkel és kétkezi munkájukkal járultak hozzá, hogy egy valóban kreatív és közösségépítő hely jöhessen létre. A Sándor Imre utca ad otthont a megújult helyszínnek, ami mostantól folyamatosan nyitva áll a diákok előtt. A projekt célja az volt, hogy a városban tanulóknak legyen egy saját bázisuk a szabadidő hasznos eltöltésére. A városvezetés hangulatos videót is közzétett a megnyitóról közösségi oldalán, ahol azt írták, bíznak abban, hogy a helyszín hamarosan a helyi ifjúsági élet egyik legfontosabb központjává válik. A nyári szünet előtti utolsó rendezvényeire készül a Bródy Sándor könyvtár, ami két rendhagyó programmal várja az érdeklődőket a napokban. Szerdán a távol-keleti kultúra szerelmesei gyűlhetnek össze a helyi japán klub következő foglalkozásán, amit egy szakképzett nyelvtanár vezet. A résztvevők a kötetlen beszélgetésen a monszun időszakkal, valamint a kinti munkahelyi bónuszrendszerrel ismerkedhetnek meg, így értékes gyakorlati tudással gazdagodhatnak a mindennapi életről. Pénteken pedig már a hazai tradíciók kerülnek a középpontba az intézményben, ami idén is csatlakozott a hagyományos Kaláka Fesztiválhoz. Mesemondással hangolódhatnak a látogatók a délutáni programra, aminek keretében a magyar népmesék rajzfilm sorozat legújabb epizódjaiból láthatnak egy exkluzív válogatást a családok. Mindkét eseményt a kulturális intézmény belvárosi központi épületében tartják meg, a távol-keleti témájú délutánra azonban a korlátozott helyek miatt előzetes regisztráció szükséges, közölték a szervezők. Ellenőrizték a mozgó vendéglátóhelyeket Heves vármegyében is a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság munkatársai. Az országos akcióban a szakemberek 34 büfékocsit vizsgáltak meg a térségben, ami közül 3 esetben indítottak eljárást, tudta meg a Vármegyei Napilap. A szakemberek hiányosságokat találtak egy benzinkúton működő üzletnél is, ahol kisebb műszaki hibák, elhasználódott berendezések és termékkezelési problémák adódtak. Egy mozgó büfé működtetését felfüggesztették az ellenőrök, mivel az üzemeltető nem rendelkezett a kötelező műszaki feltételekkel. Nem volt biztosított a bázis helyen a folyó hideg és meleg víz, a közművesített szennyvíz elvezetés, valamint a kézmosási lehetőség sem. Hiányzott a kötelező élelmiszerbiztonsági nyilvántartási rendszer, ráadásul az üzemeltető a rovar és rágcsálóirtásról sem gondoskodott. A mulasztó tulajdonosok komoly pénzbüntetésekre számíthatnak, hiszen a hatóság országosan több mint 17 millió forint bírságot szabott ki. Javultak ugyanakkor a felmérés szerint a higiéniai körülmények, a műszaki feltételek, valamint a dolgozók ismeretei a korábbi évekhez képest. Másodfokú hőségriasztás van érvényben keddéj félig. Az országos tiszti főorvos a tartós meleg miatt rendelte el az intézkedést. Fontos, hogy senkit ne hagyjunk parkolóautóban még néhány percre sem. Erről Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője beszélt rádiónknak.
3: Egy napon, vagy akár csak fél árnyékban parkoló autó belső hőmérséklete ilyenkor akár a 70-100 fokot is meghaladhatja, éppen ezért életveszélyesabban tartózkodni. Soha egyetlen percre se hagyjunk gyermeket, idős embert vagy házi állatot parkoló autóban. Ha bárki napon álló autóban hagyott gyermeket vagy házi állatot lát, azonnal hívja 112-es segélyhívó számot. Több vármegyében egyébként tűzgyújtási tilalomban érvényben, az erdőkben és azok közelében még a kijelölt tűzrakóhelyen sem szabad tüzet gyújtani.
2: A korlátozás Heves vármegye teljes területére is érvényes, így nálunk sem szabad most tüzet gyújtani. Ma van apák napja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az édesapák szerepére és felelősségére a családok, valamint a közösségek életében. Bedő Imre, a Férfiak Klubja alapítója a rádiónak azt mondta, jobb világot csak úgy lehet építeni, ha jobb gyerekeket nevelünk.
4: Nem olyan világ lesz, amilyen technológiákat ma létrehozunk, vagy törvényeket alkotunk, vagy gazdaságot építünk, hanem olyan világ lesz, amilyen gyereket nevelünk. Apaként ehhez hozzátenni, az egy hihetetlen fontos dolog. Apa és anya mást tesz hozzá a gyerekhez. Például az apáktól tanulják a humort a gyerekek, és az élet megküzdésé ezért nagyon szükséges. Tőlük öröklik jobban a probléma megoldó készséget, a megküzdő képességet, vagy akár az elengedésben jobbak az apák. Tehát kell egy apai, anyai szeretet, az egyik magához vonza, a másik meg az elengedésben jobb.
2: Új fogalmakat vezetne be az új KRESZ. A jelenleg társadalmi egyeztetés alatt álló tervezet szerint megszűnne a párhuzamos közlekedés fogalma. Helyette egyértelműen meghatároznák az előzés, a kikerülés és a mellette elhaladás szabályait, mondta el rádiónknak Gyulainé Tóth Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub KRESZ bizottságának elnöke.
5: Az előzés az nagyjából azonos a korábbi fogalmi rendszerrel, pontos, hogy úgy kell végrehajtani, hogy a forgalmi sávot az ember elhagyja, és az abba való visszatérés után se zavarja a szemben jövő forgalmat. A kikerülés az azt jelenti, hogy a szemben jövő forgalom zavarása nélkül, akkor ha az úton tilos előzni, akkor is ki lehet kerülni a gépjárművet. A mellette elhagyásnál viszont az azonos irányú forgalmat sem akadályozhatja, mert gyakorlatilag a saját sávján belül kell végrehajtani.
2: És most néhány szó az időjárásról. Kezdetben ma is derült lesz Eger fölött az ég, de délutántól kezdve egyre több felé növekszik meg a felhőzet, és elszórtan záporok, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet továbbra is 33 fokon tetőzik, éjjel 17 foknál lejjebb nem hűl a levegő. A jövő hét elején még megdörrenhet az ég, utána már csak a derült, száraz idő és a hőség marad velünk. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
1: Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Jó reggelt kívánok, most már csillagászatilag is. Itt a nyár, június 21-e van, a nyári napforduló, a nyár leghosszabb nappal, a legrövidebb éjszakája, a 6 óra után nem sokkal. Jó reggelt, jó pihenést kívánok, tehát vasárnap, amikor is az alajosok és a lejlák köszönthetők. Sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak hívható, SMS, Viber számunk 0620 55 55 155, Maxim Levente vagyok, néjó kezd a szószikkel.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, kedves vasárnapi koránkelők, hivatalosan is itt a nyár, a nyári napforduló hétvégéje, így ma köszöntjük a csillagászati nyarat. Kezdjük a napot a svéd diszkó királyok az Alcazar 2004-es zseniális slágerével, ami a Genesis és Diana Ross dallamait gyúrta egybe. Ebben a világban élünk és imádjuk a nyarat, a nyári szünetet. This is the world we live in.

0: Best FM, a legjobb zenék. Ma már több gomoly felhő lehet az égen, és nagyobb eséllyel lehet zápor, zivatar, akár hevesebb viharos széllökéssel. 31-37 fokos kánikulára készülhetünk közben. Részletek és a folytatás hamarosan, aztán a Black Eyed Peas és a Hey Mama is jön. Hey mama, this that shit that make you move, mama.
1: Get on the floor and move your booty, mama. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: A munkaerő megtartásáról tanácskoztak a Hevesvár megyei cégek. Büfékocsikat ellenőrzött a hatóság, megszűnhet az Újkreszben a párhuzamos közlekedés. Köszöntöm Önöket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallják. A vállalkozások egyik legnagyobb kihívásával, a dolgozók megtartásával foglalkozott a Hevesvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara legutóbbi szakmai tájékoztatója, számoltak be róla honlapjukon. A rendezvényen a résztvevők átfogó képet kaptak azokról a szervezeti és vezetői tényezőkről, amik hatással vannak a létszámváltozásra és a hiányzásokra. A fórumot Fille Sándor kamarai főtitkár nyitotta meg, aki kiemelte, hogy a munkaerőhiány idején a cégeknek a toborzás mellett a már tapasztalt munkatársak megtartására is figyelniük kell. A meghívott szakemberek előadásaikban rámutattak arra, hogy a vezetési problémák mellett a túlterheltség és a kiégés is komoly kockázatot jelent a munkahelyeken. A rendezvény zárásaként tartott kerekasztal beszélgetésen a szakértők egyetértettek abban, hogy a dolgozók megőrzése tudatos figyelmet és támogató vállalati kultúrát igényel. Ellenőrizték a büfékocsikat Hevesvár megyében is a Fogyasztóvédelmi Hatóság szakemberei egy országos akció keretében. A vizsgált 34 üzlet közül 3 ellen indult eljárás, egy esetben pedig azonnal felfüggesztették a mozgóbolt működését. Itt hiányzott a bázis helyről a folyóvíz és a szennyvíz elvezetés, de a kötelező élelmiszerbiztonsági nyilvántartást sem vezették az üzemeltetők, tudta meg a Vármegyei Napilap. Új fogalmakat vezetne be az Újkresz. A jelenleg társadalmi egyeztetés alatt álló tervezet szerint megszűnne a párhuzamos közlekedés fogalma. Helyette egyértelműen meghatároznák az előzés, a kikerülés és a mellette elhaladás szabályait, mondta el rádiónknak Gyulainé Tóth Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub Kressz bizottságának elnöke.
2: Az előzés az nagyjából azonos a korábbi fogalmi rendszerrel, pontos, hogy úgy kell végrehajtani, hogy a forgalmi sávot az ember elhagyja, és az abba való visszatérés után se zavarja a szembenjövő forgalmat. A kikerülés az azt jelenti, hogy a szembenjövő forgalom zavarása nélkül, akkor ha az úton tilos előzni, akkor is ki lehet kerülni a gépjárművet. A mellett elhagyásnál viszont az azonos irányú forgalmat sem akadályozhatja, mert gyakorlatilag a saját sávján belül kell végrehajtani.
1: És most néhány szó az időjárásról. Kezdetben ma is derült lesz Eger fölött az ég, de délutántól kezdve egyre több felé növekszik meg a felhőzet, és elszórtan záporok, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet továbbra is 33 fokon tetőzik, éjjel 17 foknál lejjebb nem hűl a levegő. A jövő hét elején még megdörrenhet az ég, utána már csak a derült, száraz idő és a hőség marad velünk. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. 3/4 hét környékén már is kúszik fokról fokra egyre feljebb a hőmérő higanyszála. Ma is kánikula lesz, nem is akármilyen 31-37 fok között, de egy-egy futózápor sem kizárt. Végre elkezdődött a vakáció, úgyhogy jöjjön egy olyan poprock bomba, amiért Kelly Clarkson anno megkapta élete első Grammy díját. Ez a dal azóta is a szakítós, felszabadult himnuszok alapvetése, amit nyugodtan énekelhetünk, pontosabban ordíthatunk a kocsiban, maximum hangerő mellett. Since you've been gone. Jó reggelt!
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: a legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is 7 óra, jó reggelt kívánok, és jó pihenést a hétvége utolsó napján, és hát jó nyári szünetet kívánok. A következő órában majd DJ Tonka dalával. És Wolf Katival is.

0: Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Fokozott ütemben zajlanak a fűnyírási munkák Egerben. Japán nap és népmesék a Bródiban. Ma van apák napja. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Dolgoznak a szakemberek a zöld felületek karbantartásán Egerben, ahol a megszokottnál jóval több időt vesz igénybe a fűnyírás. A város egy környezetvédelmi ajánlást követve idén csatlakozott a májusi vágási tilalomhoz, ami a beporzó rovarok védelmét és a biodiverzitást szolgálta. A tavasz végi csapadékos és meleg időjárás miatt viszont a növényzet rendkívül gyorsan növekedett és besűrűsödött. A városgondozás munkatársai közel 1,2 millió négyzetméternyi gyep felületért felelnek, a dús aljnövényzet miatt azonban a gépek csak lassabban tudnak haladni a területeken. Jelentősen megnőtt a zöld hulladék mennyisége is, aminek az elszállítása szintén időigényes feladat, ráadásul sok helyen kétszer is át kell haladni a területen a megfelelő eredményért. A város tájékoztatása szerint a szakemberek folyamatosan, sokszor hétvégén is dolgoznak, hogy július elejére mindenhol végezzenek. Hozzátették, hogy a rendezett városkép biztosítása mellett a jövőben is megmaradnak kisebb vadvirágos részek a rovarok számára. A nyári szünet előtti két utolsó programját tartja meg a Bródy Sándor könyvtár. A kulturális intézményben szerdán bemutatják a távol-keleti ország mindennapjait a helyi japán klub tagjai, pénteken pedig a magyar népmesség legújabb epizódjait vetítik le a családoknak a Kaláka Fesztiválhoz kapcsolódva. A rendezvényeknek a könyvtár belvárosi központi épülete adott hont közölték a szervezők. Ma van apák napja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az édesapák szerepére és felelősségére a családok, valamint a közösségek életében. Bedő Imre, a Férfiak Klubja alapítója a rádiónak azt mondta, jobb világot csak úgy lehet építeni, ha jobb gyerekeket nevelünk.
2: Nem olyan világ lesz, amilyen technológiákat ma létrehozunk, vagy törvényeket alkotunk, vagy gazdaságot építünk, hanem olyan világ lesz, amilyen gyereket nevelünk. Apaként ehhez hozzátenni, az egy hihetetlen fontos dolog. Apa és anya mást tesz hozzá a gyerekhez. Például az apáktól tanulják a humort a gyerekek, és az élet megküzdéséhez ez nagyon szükséges. Tőlük öröklik jobban a probléma megoldó készséget, a megküzdő képességet, vagy akár az elengedésben jobbak az apák, tehát kell egy apai, anyai szeretet, az egyik magához von. A másik meg az elengedésben jobb.
1: És most néhány szó az időjárásról. Kezdetben ma is derült lesz Eger fölött az ég, de délutántól kezdve egyre több felé növekszik meg a felhőzet, és elszórtan záporok, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet továbbra is 33 fokon tetőzik, éjjel 17 foknál lejjebb nem hűl a levegő. A jövő hét elején még megdörrenhet az ég, utána már csak a derült, száraz idő és a hőség marad velünk. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó reggelt, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Június 21-e van, vasárnap, a Lajos Leila napja, illetve a zene ünnepe és a jóga világnapja, úgyhogy zenélünk, aki szeretne közben jogázhat, majd Mark Morrison dalának ritmusára Return of the Mac, az óra a Deja Vu-vel indul, I Can't Stop.

Best FM, a legjobb zenék. Készítse mindenki a strandcuccot, mert igazi, izzasztó kánikulai nap vár ránk, a legjobb ilyenkor a vízparton. Ráadásul ma van a jóga világnapja is, de ha meditáció helyett inkább a tánccal keressük a belső békét, a német house veterán Tom Novi 2005-ös klubslágere tökéletesen átmozgatja a végtagokat. Érkezik a Your Body a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Fokozódik a kánikula, 31-37 fokos hőségre készülhetünk, és már nagyobb eséllyel lehet zápor, zivatar. Hogy pontosan milyen időnk lesz ma, illetve hogy mire számíthatunk majd a jövő hét legelején, kiderül a hírek végén. A Sixpence None the Richer pedig közvetlenül a hírek után Kiss Me című dalával folytatja a vasárnap reggelt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Hatalmas vízkészletet tárolnak a Tiszatóban. Megnyílt a Fiatalok utcája Egerben, másodfokú hőségriasztás van érvényben. Síros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Biztosított a vízellátás a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság működési területén, miután megközelítőleg 262 millió köbméter vizet tárolnak a Tiszatóban, valamint a Kisköre és Tiszalök közötti folyószakaszon. A vízügyi szakemberek adatai szerint ebből a hasznosítható vízkészlet csaknem 148 millió köbmétert tesz ki. Az elmúlt 24 órában nem hullott számottevő csapadék az igazgatóság területén, miközben a napi átlag hőmérséklet meghaladta a 22 fokot, ami jócskán felette van a sok éves júniusi átlagnak. A Tisza folyó jelenleg apadó jellegű, a vízjárást a mezőgazdasági és egyéb vízkivételek határozzák meg. Az előrejelzések alapján a következő napokban sem várható jelentős eső a régióban, de a vízügyi szakemberek folyamatosan figyelik a hidrológiai helyzet alakulását a biztonságos vízgazdálkodás érdekében, közölte az igazgatóság. Megnyílt a Fiatalok utcája Egerben, ami új közösségi térként várja a diákokat. A Városi Diáktanács tagjai és a helyi egyetemisták ötletei alapján alakították ki a helyszínt, ami lehetőséget ad a kikapcsolódásra. A Sándor Imre utcában található terület a helyi fiatalok találkozó helyévé válhat a jövőben, közölte a város. Másodfokú hőségriasztás van érvényben keddéj félig. Az országos tiszti főorvos a tartós meleg miatt rendelte el az intézkedést. Fontos, hogy senkit ne hagyjunk parkolóautóban még néhány percre sem. Erről Dóka Imre, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője beszélt rádiónknak.
2: Egy napon, vagy akár csak fél árnyékban parkoló autó belső hőmérséklete ilyenkor akár a 70-120 fokot is meghaladhatja. Éppen ezért életveszélyesabban tartózkodni. Soha egyetlen percre se hagyjunk gyermeket, idős embert vagy háziállatot parkoló autóban. Ha bárki napon álló autóban hagyott gyermeket vagy háziállatot, lehet azonnal hívja 112-es segélyhívószámot. Több vármegyében egyébként tűzgyújtási tilalom van érvényben. Az erdőben is, azok közelében, még a kijelölt tűzrakóhelyen sem szabad tüzet gyújtani.
1: A korlátozás Heves vármegye teljes területére is érvényes, így nálunk sem szabad most tüzet gyújtani. És most néhány szó az időjárásról. Kezdetben ma is derült lesz Eger fölött az ég, de délutántól kezdve egyre több felé növekszik meg a felhőzet, és elszórtan záporok, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet továbbra is 33 fokon tetőzik, éjjel 17 foknál lejjebb nem hűl a levegő. A jövő hét elején még megdörrenhet az ég, utána már csak a derült, száraz idő és a hőség marad velünk. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Best FM, a legjobb zenék. Kellemes hétvégét, jó nyári szünetet kívánok. Élvezzük a napsütést, hiszen dübörög a nyár. 98-ba utazunk vissza, ahol a Fugees-ből ismert Praz Michel, a gyönyörű Mia és Old Dirty Bastard összehozták a hip-hop történelem egyik legnagyobb crossover slágerét, ha lehet így nevezni. Íme a Ghetto Superstar a Besten.
1: Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 8 óra, jó reggelt kívánok, június 21-e friss hírei, után szólnak újból a legjobb zenék, jön majd a Bahamen. És karamell is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
3: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eszter legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: A munkaerő megtartásáról tanácskoztak a Heves vármegyei cégek. Büfékocsikat ellenőrzött a hatóság, megszűnhet az Újkreszben a párhuzamos közlekedés. Köszöntöm Önöket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallják. A vállalkozások egyik legnagyobb kihívásával, a dolgozók megtartásával foglalkozott a Heves vármegyei kereskedelmi és iparkamara legutóbbi szakmai tájékoztatója, számoltak be róla honlapjukon. A rendezvényen a résztvevők átfogó képet kaptak azokról a szervezeti és vezetői tényezőkről, amik hatással vannak a létszámváltozásra és a hiányzásokra. A fórumot Fille Sándor kamarai főtitkár nyitotta meg, aki kiemelte, hogy a munkaerőhiány idején a cégeknek a toborzás mellett a már tapasztalt munkatársak megtartására is figyelniük kell. A meghívott szakemberek előadásaikban rámutattak arra, hogy a vezetési problémák mellett a túlterheltség és a kiégés is komoly kockázatot jelent a munkahelyeken. A rendezvény zárásaként tartott kerekasztal beszélgetésen a szakértők egyetértettek abban, hogy a dolgozók megőrzése tudatos figyelmet és támogató vállalati kultúrát igényel. Ellenőrizték a büfékocsikat Heves vármegyében is a Fogyasztóvédelmi Hatóság szakemberei egy országos akció keretében. A vizsgált 34 üzlet közül 3 ellen indult eljárás, egy esetben pedig azonnal felfüggesztették a mozgóbolt működését. Itt hiányzott a bázis helyről a folyóvíz és a szennyvíz elvezetés, de a kötelező élelmiszerbiztonsági nyilvántartást sem vezették az üzemeltetők, tudta meg a Vármegyei Napilap. Új fogalmakat vezetne be az új KRESZ. A jelenleg társadalmi egyeztetés alatt álló tervezet szerint megszűnne a párhuzamos közlekedés fogalma. Helyette egyértelműen meghatároznák az előzés, a kikerülés és a mellette elhaladás szabályait, mondta el rádiónknak Gyulainé Tóth Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub KRESZ bizottságának elnöke.
2: Az előzés az nagyjából azonos a korábbi fogalmi rendszerrel, pontos, hogy úgy kell végrehajtani, hogy a forgalmi sávot az ember elhagyja, és az abba való visszatérés után se zavarja a szemben jövő forgalmat. A kikerülés az azt jelenti, hogy a szemben jövő forgalom zavarása nélkül, akkor ha az úton tilos előzni, akkor is ki lehet kerülni a gépjárművet. A mellette elhagyásnál viszont az azonos irányú forgalmat sem akadályozhatja, mert gyakorlatilag a saját sávján belül kell végrehajtani.
1: És most néhány szó az időjárásról. Kezdetben ma is derült lesz Eger fölött az ég, de délutántól kezdve egyre több felé növekszik meg a felhőzet, és elszórtan záporok, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet továbbra is 33 fokon tetőzik, éjjel 17 foknál lejjebb nem hűl a levegő. A jövő hét elején még megdörrenhet az ég, utána már csak a derült, száraz idő és a hőség marad velünk. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok! Egy mára már feledésbe merülő utcai alkalmatosság, egy fülke, amelyből annó felhívtuk ismerőseinket, szeretteinket. A telefonfülkéről szóló Maroon 5 dal, a Payphone indítja ezt az órát. Sok boldogságot, kedves alajosok, lejlák és szülinaposok, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. A kutyákra is vigyázunk a hőségben, ne csak magunkra. Ne vigyük őket tűző napra, inkább kora reggel vagy késő este sétáljunk velük, és biztosítsunk számukra elegendő, vagy a szokásosnál is több friss vizet. Mr. Worldwide, azaz Pitbull pontosan egy hónap múlva veszi be a budapesti Puskás Arénát. 2009-es gigaslágerével megy tovább a vasárnap reggel, igazi Miami feeling. Ez a dal végleg a globális toplisták élére repítette a kubai-amerikai rappert, úgyhogy hangerőt föl, jön az I Know You Want Me a Besten.
1: Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: SZFM, a legjobb zenék. Mindjárt 8:30, jó reggelt, jó pihenést vagy kitartást a hétvégi műszakhoz. Meghallgatjuk június 21-e friss híreit, aztán Paul Johnson folytatja a Get Get Down-nal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turned

0: Szeptember legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Fokozott ütemben zajlanak a fűnyírási munkák Egerben. Japán nap és népmesék a Bródiban, ma van apák napja. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Dolgoznak a szakemberek a zöld felületek karbantartásán Egerben, ahol a megszokottnál jóval több időt vesz igénybe a fűnyírás. A város egy környezetvédelmi ajánlást követve idén csatlakozott a májusi vágási tilalomhoz, ami a beporzó rovarak védelmét és a biodiverzitást szolgálta. A tavasz végi csapadékos és meleg időjárás miatt viszont a növényzet rendkívül gyorsan növekedett és besűrűsödött. A városgondozás munkatársai közel 1,2 millió négyzetméternyi gyep felületért felelnek, a dús aljnövényzet miatt azonban a gépek csak lassabban tudnak haladni a területeken. Jelentősen megnőtt a zöld hulladék mennyisége is, aminek az elszállítása szintén időigényes feladat, ráadásul sok helyen kétszer is át kell haladni a területen a megfelelő eredményért. A város tájékoztatása szerint a szakemberek folyamatosan, sokszor hétvégén is dolgoznak, hogy július elejére mindenhol végezzenek. Hozzátették, hogy a rendezett városkép biztosítása mellett a jövőben is megmaradnak kisebb vadvirágos részek a rovarok számára. A nyári szünet előtti két utolsó programját tartja meg a Bródy Sándor könyvtár. A kulturális intézményben szerdán bemutatják a távol-keleti ország mindennapjait a helyi japán klub tagjai, pénteken pedig a magyar népmesség legújabb epizódjait vetítik le a családoknak a Kaláka Fesztiválhoz kapcsolódva. A rendezvényeknek a könyvtár belvárosi központi épülete adott honc közölték a szervezők. Ma van apák napja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az édesapák szerepére és felelősségére a családok, valamint a közösségek életében. Bedő Imre, a férfiak klubja alapítója a rádiónak azt mondta, jobb világot csak úgy lehet építeni, ha jobb gyerekeket nevelünk.
2: Nem olyan világ lesz, amilyen technológiákat ma létrehozunk, vagy törvényeket alkotunk, vagy gazdaságot építünk, hanem olyan világ lesz, amilyen gyereket nevelünk. Apaként ehhez hozzátenni, az egy hihetetlen fontos dolog. Apa is anya mást tesz hozzá a gyerekhez. Például az apáktól tanulják a humort a gyerekek, és az élet megküzdéséhez ez nagyon szükséges. Tőlük öröklik jobban a probléma megoldó készséget, a megküzdő képességet, vagy akár az elengedésben jobbak az apák, tehát kell egy apai, anyai szeretet, az egyik magához van. A másik meg az elengedésben jobb.
1: És most néhány szó az időjárásról. Kezdetben ma is derült lesz Eger fölött az ég, de délutántól kezdve egyre több felé növekszik meg a felhőzet, és elszórtan záporok, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet továbbra is 33 fokon tetőzik, éjjel 17 foknál lejjebb nem hűl a levegő. A jövő hét elején még megdörrenhet az ég, utána már csak a derült, száraz idő és a hőség marad velünk. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Escort. Best FM, a legjobb zenék. Igazi kánikulával folytatódik a vakáció a nyári szünet első hétvégéjének utolsó napján, június 21-én, vasárnap 31-37 fokra. Egy fokkal még a tegnapinál is nagyobb hőségre készülhetünk, és persze közben egy-egy zápor zivatar sem kizárt. A Holland Alice DJ formáció 99-es dalával megy tovább a reggel, ezzel a felejthetetlen szintetizátor témával örökre beírták magukat az elektronikus zene nagykönyvébe, és hát örökre beégett a fülünkbe. Jön a Better Off Alone, a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: a legjobb zenék. Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is 9 órához érkezünk, jönnek a csillagászati nyár első reggelének legfrissebb hírei, a következő órában pedig hallgatunk majd Joe Bácsót. És Red Bull Pilvakert is.
2: Nem tudhatom, hogy másnak ketáig, mit jelent nekem szülő hazám.
1: Hívható SMS Viber elérhetőség 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
3: Thank you.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Hatalmas vízkészletet tárolnak a Tiszatóban. Megnyílt a Fiatalok utcája Egerben, másodfokú hőségriasztás van érvényben. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Biztosított a vízellátás a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság működési területén, miután megközelítőleg 262 millió köbméter vizet tárolnak a Tiszatóban, valamint a Kisköre és Tiszalök közötti folyószakaszon. A vízügyi szakemberek adatai szerint ebből a hasznosítható vízkészlet csaknem 148 millió köbmétert tesz ki. Az elmúlt 24 órában nem hullott számottevő csapadék az igazgatóság területén, miközben a napi átlag hőmérséklet meghaladta a 22 fokot, ami jócskán felette van a sok éves júniusi átlagnak. A Tisza folyó jelenleg apadó jellegű, a vízjárást a mezőgazdasági és egyéb vízkivételek határozzák meg. Az előrejelzések alapján a következő napokban sem várható jelentős eső a régióban, de a vízügyi szakemberek folyamatosan figyelik a hidrológiai helyzet alakulását a biztonságos vízgazdálkodás érdekében, közölte az igazgatóság. Megnyílt a Fiatalok utcája Egerben, ami új közösségi térként várja a diákokat. A Városi Diáktanács tagjai és a helyi egyetemisták ötletei alapján alakították ki a helyszínt, ami lehetőséget ad a kikapcsolódásra. A Sándor Imre utcában található terület a helyi fiatalok találkozó helyévé válhat a jövőben, közölte a város. Másodfokú hőségriasztás van érvényben keddély félig. Az országos tiszti főorvos a tartós meleg miatt rendelte el az intézkedést. Fontos, hogy senkit ne hagyjunk parkolóautóban még néhány percre sem. Erről Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője beszélt rádiónknak.
2: Egy napon, vagy akár csak szélárnyékban parkoló autó belső hőmérséklete ilyenkor akár a 70-100 fokot is meghaladhatja, éppen ezért életveszélyesabban tartózkodni. Soha egyetlen percre se hagyjunk gyermeket, idős embert vagy házi állatot parkoló autóban. Ha bárki napon álló autóban hagyott gyermeket vagy házi állatot, lehet azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot. Több vármegyében egyébként tűzgyújtási tilalomban érvényben, az erdőben és azok közelében még a kijelölt tűzrakóhelyen sem szabad tüzet gyújtani.
1: A korlátozás Heves vármegye teljes területére is érvényes, így nálunk sem szabad most tüzet gyújtani. És most néhány szó az időjárásról. Kezdetben ma is derült lesz Eger fölött az ég, de délutántól kezdve egyre több felé növekszik meg a felhőzet, és elszórtan záporok, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet továbbra is 33 fokon tetőzik, éjjel 17 foknál lejjebb nem hűl a levegő. A jövő hét elején még megdörrenhet az ég, utána már csak a derült, száraz idő és a hőség marad velünk. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok! Vasárnap van, úgyhogy a legtöbben pihenünk, de sokan ilyenkor is dolgoznak. Nekik kitartást kívánva indítom a Work-öt, Kelly Rowland-dalát, jön mindjárt Robbie Williams, Anastasia, és nem sokára Christina Aguilera is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Maxim Levente vagyok.
0: Best

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Remélem a napszemüvegeket már mindenki előkereste és fel is tette. Itt a hétvége, az autókban pedig egy igazi, hamisítatlan olasz életérzés dübörög. Joe Bácsó gondoskodik róla, hogy a reggeli kávé mellé megkapjuk a szükséges energialöketet a strandolás vagy a hűsölés előtt. Jön a Funky Groove a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék az idei nyár talán egyik legforróbb napján, a 2000-es évek elejének legforróbb R&B párosa következik. Ja Rule és Ashanti 2001-ben egyszerűen letaszíthatatlanok voltak a slágerlistákról. Egy tökéletes nyári délelőttön ez a dal mindig a legjobbkor szólal meg, mindig pontosan, mindig időben, always on time a Best FM.
1: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. A mai hűségben a paparazzik fényképezőgépei is gyorsan túlmelegednek, úgyhogy vigyázzanak ők is magukra, a gépeikre, és vigyázzunk mi is magunkra. Sok folyadék, lehetőleg víz, keressünk árnyékot, és a legmelegebb órákban ne menjünk a napra. Fényvédőkrémről is gondoskodjunk, és fejfedőről, illetve napszemüvegről. És ha már szóba kerültek a paparazzik, Lady Gaga folytatja, aki karrierje hajnalán 2009-ben ezzel a dallal és a hozzákészült provokatív klippel mutatta meg, mekkora zseni. Jön a Paparazzi a Besten!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Pár pillanat és itt a 10 óra, úgyhogy vége a vasárnap reggelnek, de délelőtt is szólnak a legjobb zenék. Például a Fugees-é. És egy a VIP-től. Keresem a lány az álmodból, érzem azt, hogy hív, és támkodol. Aki a Lajost, Lejlát, szülinapot szeretne itt nálunk élőadásban ünnepelni, hívjon vagy írjon 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szeptember legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: A munkaerő megtartásáról tanácskoztak a Heves-Vár megyei cégek. Büfékocsikat ellenőrzött a hatóság, megszűnhet az Újkreszben a párhuzamos közlekedés. Köszöntöm Önöket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallják. A vállalkozások egyik legnagyobb kihívásával, a dolgozók megtartásával foglalkozott a Heves-Vár megyei kereskedelmi és iparkamara legutóbbi szakmai tájékoztatója, számoltak be róla honlapjukon. A rendezvényen a résztvevők átfogó képet kaptak azokról a szervezeti és vezetői tényezőkről, amik hatással vannak a létszámváltozásra és a hiányzásokra. A fórumot Fille Sándor kamarai főtitkár nyitotta meg, aki kiemelte, hogy a munkaerőhiány idején a cégeknek a toborzás mellett a már tapasztalt munkatársak megtartására is figyelniük kell. A meghívott szakemberek előadásaiban rámutattak arra, hogy a vezetési problémák mellett a túlterheltség és a kiégés is komoly kockázatot jelent a munkahelyeken. A rendezvény zárásaként tartott kerekasztal beszélgetésen a szakértők egyetértettek abban, hogy a dolgozók megőrzése tudatos figyelmet és támogató vállalati kultúrát igényel. Ellenőrizték a büfékocsikat Heves-Vár megyében is a Fogyasztóvédelmi Hatóság szakemberei egy országos akció keretében. A vizsgált 34 üzlet közül 3 ellen indult eljárás, egy esetben pedig azonnal felfüggesztették a mozgóbolt működését. Itt hiányzott a bázis helyről a folyóvíz és a szennyvíz elvezetés, de a kötelező élelmiszerbiztonsági nyilvántartást sem vezették az üzemeltetők, tudta meg a Vármegyei Napilap. Új fogalmakat vezetne be az új Kressz. A jelenleg társadalmi egyeztetés alatt álló tervezet szerint megszűnne a párhuzamos közlekedés fogalma. Helyette egyértelműen meghatároznák az előzés, a kikerülés és a mellette elhaladás szabályait, mondta el rádiónknak Gyulainé Tóth Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub Kressz bizottságának elnöke.
2: Az előzés az nagyjából azonos a korábbi fogalmi rendszerrel, pontos, hogy úgy kell végrehajtani, hogy a forgalmi sávot az ember elhagyja, és az abba való visszatérés után se zavarja a szemben jövő forgalmat. A kikerülés az azt jelenti, hogy a szemben jövő forgalom zavarása nélkül, akkor ha az úton tilos előzni, akkor is ki lehet kerülni a gépjárművet. A mellette elhagyásnál viszont az azonos irányú forgalmat sem akadályozhatja, mert gyakorlatilag a saját sávján belül kell végrehajtani.
1: És most néhány szó az időjárásról. Kezdetben ma is derült lesz Eger fölött az ég, de délutántól kezdve egyre több felé növekszik meg a felhőzet, és elszórtan záporok, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet továbbra is 33 fokon tetőzik, éjjel 17 foknál lejjebb nem hűl a levegő. A jövő hét elején még megdörrenhet az ég, utána már csak a derült, száraz idő és a hőség marad velünk. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt! Kellemes hétvégét kívánok! 10 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Jó nyári szünetet, kedves diákok és szülők! Mostantól egészen szeptember elejéig tombol a nyár, olyannyira, ahogy hallottuk, hogy ma is hőség lesz, vigyázzon mindenki magára. Mauro Picotto, nem sokára Aswad és a Shine, és a Pussycat Dolls is jön, irány az árnyék.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. 10 óra elmúlt, a fedélzeten pedig egy újabb legendás csapat érkezik, a Fugees. Akár készen állunk rá, akár nem. Ready or not. 96-ban az ikonikus Enya hangmintára épülő hip-hop remek művük mindenkinek kötelező darab volt, és azóta is örökérvényű. Ready

0: Best FM, a legjobb zenék. Már is eszméletlen kánikulatomból odakint, és a hangulat csak még forróbb lesz Néótól hamarosan. Az amerikai R&B énekes és dalszerző 2006-ban mutatta meg a világnak, hogyan kell stílusosan és sejmesen énekelni a szerelemről. Itt a Sexy Love, mindjárt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 11-et üt az óra, úgyhogy jöjjenek június 21-e vasárnap friss hírei, aztán szólnak újból a legjobb zenék, az év legrövidebb éjszakájáról énekel Kylie Minogue. És nem csak a hírekben hallunk majd a mai időjárásról. Valmár, Manuel, éget a nap.
2: Hideg a víz és éget a nap. Nem számít szombat a hétköznap. Mindenki itt van, aki számít. Tölt meg az alkohol, elkábít.
1: Tartunk egy rövid szünetet, aztán szólnak tovább a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
3: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
4: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 100,7 Best FM.
5: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
5: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Már szolgálatban vannak az osztrák vasúti kocsik. Családok százainak segített a máltai szeretett szolgálat. Elkezdődött a csillagászati nyár. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Forgalomba álltak az osztrák vasúttársaság személyszállító vasúti kocsijai. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be közösségi oldalán. Vitézi Dávid jelezte, 10 szerelvény állt munkába. A tárcavezető rámutatott, azért volt szükség rájuk, mert a dunakeszi járműjavító csődje miatt a MÁV szerelvényeinek negyede nem tud közlekedni, így a tavainál is kevesebb kocsival vágott volna neki a nyári főszezonnak a vasúttársaság. A balatoni kék hullám IC-n 4, a békés IC-n szintén 4 osztrák kocsi állt szolgálatba. Másfél év alatt 800 család rendezte tartozását a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat közreműködésével. Az érintett háztartások összesen mintegy 2 milliárd forintnyi tartozástól szabadultak meg. Részletek Romhányi Tamás kommunikációs vezetőtől.
2: Az érintett családok jellemzően kis településeken az ország legszegényebb régióiban élnek, felhalmozott banki tartozások, telefontörlesztések, közüzemi hátralékok, lakbérelmaradások, örökölt adósságok, perköltségek jellemzően ilyen követelések halmozódtak a nevükön. 1,2 milliárd forintnyi követeléstől megszabadultak, és a fennmaradó 800 millió forintot pedig a jövedelmük szerint megállapított részletekben jellemzően 5 év alatt fizetik ki. Nagyon fontos, hogy a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat senki helyett nem fizette ki a tartozást, ezt az emberek saját erőből rakták össze a mi közreműködésünkkel, hiszen önerőből nem tudtak elindulni ezen az úton.
1: Többen meghaltak közúti balesetekben már a virradóra. Veszprém vármegyében a 77-es úton történt karambol éjjel Tóth Vázsonynál. Két autó ütközött frontálisan, ketten életüket vesztették, négyen megsérültek. Hajnalban Jász-Nagykunszolnok vármegyében Zagyvarékasnál is halálos baleset történt. Szintén két kocsi ütközött frontálisan, az egyik sofőr életét vesztette. Itt a nyári napforduló, pontosan ma 10 óra 24 perckor elkezdődött a csillagászati nyár. Az évben ezen a napon a leghosszabb a nappal és a legrövidebb az éjszaka. A nyári napforduló összefor Szent Iván éjjelével, azonban az évek során június 24-e helyett már június 20-án vagy 21-én következik be a legrövidebb éjszaka, írja a Hungaromet. Sok napsütésre számíthatunk, de délutántól többfelé lehet eső, zápor, zivatar, akár több hullámban is. Néhol felhőszakadás, jégeső is előfordulhat. Zivatarok környékén viharos lehet a szél. A csúcshőmérséklet ma 31 és 37 fok között alakul. Nagyon erős az UV-sugárzás, a legmelegebb órákban óvakodjunk a tűzőnaptól. Hétfőn is marad a kánikula, a napsütés mellett helyenként lecsaphatnak záporok, 30-35 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, kellemes délelőttöt, jó pihenést, jó strandolást, jó hűsölést kívánok, vagy kitartást a hétvégi műszakhoz. Június 21-e van vasárnap, a Lajos Leila napja. 11 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Ebben az órában hozom a Magna Cum Laude-t, Nelly Furtado-t, az óra pedig hűsöléssel indul. The Rasmus in the Shadows, irány az árnyék.
0: Best

Best FM a legjobb zenék, Desiree 94-es pozitív, lélekemelő pop-soul himnuszával megyünk tovább, a legjobb emlékeztető arra, hogy bízzunk önmagunkban, és legyünk önmagunk. You gotta be a csillagászati nyár első napján, június 21-én.

0: Best FM, a legjobb zenék. Mielőtt végleg átadjuk magunkat a délutáni csobbanásnak, hamarosan zárul a délelőtt a Spice Girls egykori Sporty Spice-ával. Melanie C 2000-ben Hex Hector zseniális dance remixével tarolta le a nyári klubokat. Szól mindjárt az I Turn To You a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: És már B. Németh Diával, aki a Yolanda Be Cool Vino Speak Americanoját készítette be. Én ebből mutatok most egy rövid részletet, és jó étvágyat kívánva a vasárnapi ebédhez. Várok majd holnap reggel is mindenkit itt a Besten. Maxim Levente vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Vörös kód figyelmeztet a legveszélyeztetettebbekre. Többen rendelkeznek akár fél évi tartalékkal is. Nagyon erős az UV-sugárzás. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Életbe lépett a vörös kód a hőség miatt. Ez felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre. A szociális intézményeknek pedig fogadnia kell a hajléktalan embereket a diszpécser szolgálat jelzése alapján, jelezte közösségi oldalán a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos rámutatott, a hőségriadó alatt kiemelten figyeljünk az egyedül élő idősekre, a gyerekekre, a fogyatékossággal élő krónikus beteg és hajléktalan emberekre. Ilyenkor ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Javult a magyarok pénzügyi ellenálló képessége, ez derül ki egy pénzintézet friss kutatásából. Ez szerint még tavaly a lakosság 42%-a tudott volna legfeljebb egy hónapig megélni a megtakarításaiból jövedelem nélkül, addig ez az arány idén 30%-ra csökkent, míg a legalább fél évre elegendő tartalékkal rendelkezők aránya 37-ről 42%-ra nőtt. A nők és férfiak között jelentős a különbség. A nők között 40, a férfiaknál 20% az, aki csak egy havi tartalékkal rendelkezik. Itt a vakáció, egyre több a szabadtéri program, sokan indulnak biciklitúrára is. Még a kirándulás előtt fontos átnézni a gyerekek kerékpárjait. Az egyik szempont a műszaki állapot, a másik pedig a kötelező tartozékok megléte, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
2: Fontos, hogy a kerékpárnak könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezése legyen. Szükséges két egymástól függetlenül működtethető száraz és nedves időben egyaránt hatásos fék. A láthatóság érdekében fel kell szerelni a biciklit elől fehér vagy kadmiumsárga, folyamatosan villogó fényű lámpával, hátul piros, szintén folyamatosan villogó fényű világító berendezéssel, melyek 150 méterről láthatók legyenek, és szükséges még az első fehér és a hátsó piros fényvisszaverő prizma. És nem utolsó sorban kell még hangjelző berendezés is, melynek csengő hangot kell adnia, tehát a csengő is kötelező.
1: Nagyon erős az UVB sugárzás ma. A Hungaromet adatai szerint akár a 7 és feles értéket is elérheti országszerte, de néhol akár az extrém erős szintet is. Ilyenkor az érzékenyebb bőrűek akár negyed óra alatt is leéghetnek. A legmelegebb órákban 11 és 15 óra között kerüljük a tűzőnapot, viseljünk vállattakaró pólót, szalmakalapot és használjunk fényvédőkrémet. Sok napsütésre számíthatunk, de délutántól többfelé lehet eső, zápor, zivatar, akár több hullámban is. Néhol felhőszakadás, jégeső is előfordulhat. Zivatarok környékén viharos lehet a szél. A csúcshőmérséklet ma 31 és 37 fok között alakul. Nagyon erős az UV-sugárzás, a legmelegebb órákban óvakodjunk a tűzőnaptól. Hétfőn is marad a kánikula, a napsütés mellett helyenként lecsaphatnak záporok. 30-35 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kellemes vasárnap délutánt kívánok mindenkinek. Dia múlt néhány perccel, úgyhogy indul is a Best délután. Én Béné Meddia vagyok, nem is akármilyen dallal. Yolanda Be Cool és a Vino Speak Americano, ami 2010-ben robbant be. Egyébként egy régi olasz swing szám modern feldolgozásáról van szó, ami több ország slágerlistáját is vezette. Jó rádiózást!
0: Best FM!

Beszefem a legjobb zenék, a Delight és a Groovies in the Heart érkezik most, ami 1990-ben jelent meg. A dal produceri munkáját Prince Paul segítette, aki a hip-hop világából hozta a kreatív szemléletét. Érdekesség, hogy a zenekar énekesnője Lady Miss extravagáns retro diva stílusa legalább annyira hozzájárult a sikerhez, mint maga a zene. Több országban top 10-es lett, és máig gyakran használják filmekben, reklámokban. Kult státuszát az adja, hogy tökéletesen összefoglalja a 90-es évek elejé klub kultúra színes műfaj kedvelő hangulatát. Ez már a Groovies in the Heart, itt a Bette Femen.

0: Budapest FM, a legjobb zenék, közlekedési infokkal megyünk tovább. Az egyes főúton például Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben, gönnyű átkelési szakaszán pedig a 109-es és a 110-es kilométer között gyalogos átkelő helyet és hozzá közvilágítást létesítenek. Mindkét irányban útszűkület nehezíti a haladást. Aztán a 6-os főúton Hirt határában a 187-es kilométernél csomópontot építenek, úgyhogy mindkét oldalon útszűkületen kell áthajtani. A 10-es főúton Süttőn a 62-es kilométernél földkábeleket telepítenek, egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. A 11-es főúton Szentendrénél pedig a 22-es kilométernél burkolatfelújítást végeznek mindkét oldalon sávszűkületre, alkalmanként pedig sávlezárásra kell számítani, ami napközben torlódást okozhat. Vigyázz magadra az utakon!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az egy órás hírek érkeznek most, aztán hozom az Iron Mafiát is. Ez lesz a pont olyan, mint rég, és Ricky Martin is itt lesz velünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Már szolgálatban vannak az osztrák vasúti kocsik. Nyáron is veszélyt jelenthet a szénmonoxid. Ma van apák napja. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Forgalomba álltak az Osztrák Vasút Társaság személyszállító vasúti kocsijai, ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be közösségi oldalán. Vitézi Dávid jelezte, 10 szerelvény állt munkába. A tárcavezető rámutatott, azért volt szükség rájuk, mert a dunakeszi járműjavító csődje miatt a MÁV szerelvényeinek negyede nem tud közlekedni, így a tavainál is kevesebb kocsival vágott volna neki a nyári főszezonnak a vasúttársaság. A balatoni Kék Hullám IC-n 4, a Békés IC-n szintén 4 osztrák kocsi állt szolgálatba. Holnap indul a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal nyári ellenőrzése. Kiemelten vizsgálják a grill- és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagyikat kínáló vendéglátóhelyeket. Emellett a bringás büfékben alkalmi kitelepüléseken az alkoholos italokat. A táborokban a konyhákat nézik át extra alapossággal a szakemberek egészen augusztus 20-áig. Veszélyt jelenthet a szénmonoxid a nagy hőségben. A katasztrófavédelem arra figyelmeztet, hogy a kánikulában csökken a kémények húzathatása, ezért a nyílt égésterű vízmelegítők közelében könnyebben alakulhat ki szénmonoxid. Tavaly a hőségriasztások idején több mint 120 alkalommal kellett a tűzoltóknak ilyen esetekhez vonulniuk. A hatóság azt javasolja, hogy az otthonokban nyáron is használjanak szénmonoxid érzékelőt, mert a berendezés életet menthet. Ma van apák napja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az édesapák szerepére és felelősségére a családok, valamint a közösségek életében. Bedő Imre, a Férfiak Klubja alapítója rádiónknak azt mondta, a jobb világot csak úgy lehet építeni, ha jobb gyerekeket nevelünk.
2: Nem olyan világ lesz, amilyen technológiákat ma létrehozunk, vagy törvényeket alkotunk, vagy gazdaságot építünk, hanem olyan világ lesz, amilyen gyereket nevelünk. Apa és anya más tesz hozzá a gyerekhez, például az apáktól tanulják a humort a gyerekek, és az élet megküzdéséhez ez nagyon szükséges. Tőlük öröklik jobban a probléma megoldó készsége, a megküzdő képessége, vagy akár az elengedésben jobbak az apák, tehát kell egy apai, anyai szeretet, az egyik magához vonza, a másik meg az elengedésben jobb.
1: Sok napsütésre számíthatunk, de délutántól többfelé lehet eső, zápor, zivatar, akár több hullámban is. Néhol felhőszakadás, jégeső is előfordulhat. Zivatarok környékén viharos lehet a szél. A csúcshőmérséklet ma 31 és 37 fok között alakul. Nagyon erős az UV-sugárzás, a legmelegebb órákban óvakodjunk a tűző naptól. Hétfőn is marad a kánikula, a napsütés mellett helyenként lecsaphatnak záporok. 30-35 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Június 21-e van ma, a Leilánkat és az Alajosokat köszönhetjük névnapjuk alkalmából. Nagyon boldog névnapot kívánok én is. Egy óra múlva néhány perccel rógbogunk tovább a legjobb zenékkel, Béni Meddia vagyok, és a Best délutánból nem hiányozhat Ricky Martin sláger, ami 2000-ben jelent meg. A latin pop egyik nagy nemzetközi slágere lett. Ez a She Bangs.
0: Best

Vette fel a legjobb zenék, egy 1997-es slágerrel folytatjuk most, ami az egyik legismertebb pozitív hangvételű dala lett Coolionak, ez pedig nem más, mint a See You When You Get There. A dal egy ritka klasszikus hip-hop kombináció, hiszen van benne gospel kórus is, ami emelkedett inspiráló hangulatot ad neki. A kitartásról és az életút fontosságáról szól, több országban is top 10-es sláger lett. Ez már Coolio és a See You When You Get There, itt a Best FM-en.

0: Manifest FM, a legjobb zenék. Itt vagyok az útinfókkal. A 4-es főúton például Vecsi és átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelő helyet építenek. A munkákat útszűkület esetenként félpályás lezárás mellett végzik. Szolnokon, a Szent István Tisza hídon a dilatáció szerkezetet cserélik, ott a 99-es kilométernél a félútpályát lezárták, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat, úgyhogy a reggel és a délutáni csúcsidőszakban torlódásra kell készülni. A 2-es főúton pedig Szendehely és Récsák között az útmenti patkát kaszálják, úgyhogy óvatosan arra felé is jó utat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Hatalmas kedvencekkel megyünk tovább, mutatom. Ez Vanessa Morosi és az Absolutely Everybody és Mark Ronson és Amy Winehouse közöse is felcsendül rögtön a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Akár szeptember elején megkezdheti működését a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal. Vörös kód van érvényben, lejátszották az 1000. meccset a labdarúgó VB-k történetében. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Holnap ismertetik a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozásáról szóló javaslatot. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán azt írta, a kormány a lehető legerősebb szabályozás elfogadását támogatja. A javaslatot először társadalmi egyeztetésre bocsátják, ezt követően kerül a parlament elé. A kabinet célja, hogy az új hivatal akár már szeptember elején megkezdhesse működését. A tartós hőség miatt vörös kód van érvényben Magyarországon. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter arra kér mindenkit, hogy fokozottan figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegekre, a fogyatékossággal élőkre és a hajléktalan emberekre. A vörös kód idején a szociális intézményeknek minden rászorulót fogadniuk kell, függetlenül attól, hogy eredetileg kik számára nyújtanak ellátást. Aki bajba jutott embert lát, hívja a 112-es segélyhívót. A másodfokú hőségriasztás kedd éjfélig van érvényben. Ma van apák napja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az édesapák szerepére és felelősségére a családok, valamint a közösségek életében. Bedő Imre, a Férfiak Klubja alapítója rádiónknak azt mondta, jobb világot csak úgy lehet építeni, ha jobb gyerekeket nevelünk.
2: Nem olyan világ lesz, amilyen technológiákat ma létrehozunk, vagy törvényeket alkotunk, vagy gazdaságot építünk, hanem olyan világ lesz, amilyen gyereket nevelünk. Apaként ehhez hozzátenni, az egy hihetetlen fontos dolog. Apa és anya más tesz hozzá a gyerekhez. Például az apáktól tanulják a humort a gyerekek, és az élet megküzdéséhez ez nagyon szükséges. Tőlük öröklik a probléma megoldó készséget, a megküzdő képességet, vagy akár az elengedésben jobbak az apák. Tehát kell egy apai-anyai szeretet, az egyik magához vonza, a másik meg az elengedésben jobb.
1: Túl vagyunk az 1000. Történelmi mérkőzésen aratott fölényes győzelmet Japán a labdarúgó világbajnokságon. Az F csoportban a japánok 4-0-ra verték Tunéziát a világbajnok történetének 1000. találkozóján, amelyet a nagykárolyi születésű Kovács István vezetett. A japánoknál Ueda 2 gólt is szerzett, ezzel ő lett az első japán futballista, aki duplázni tudott világbajnoki meccsen. Gyengén felhős napos idő várható, csak kevés helyen esett. Később egyre több felé alakulhat ki több hullámban zápor zivatar. Az intenzív zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint viharos, néhol akár erősen viharos széllökés is kísérheti. Általában 31 és 37 fok közé melegszik fel a levegő. Holnap a gomoly felhőképződés mellett sok napsütés ígérkezik, lokális záporok továbbra is nagy számban előfordulhatnak. Délután 30 és 35 fok között tetőzik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Üdv mindenkinek 2 óra után, és én Béni Meddia vagyok, ez még mindig a vasárnapi Best délután. Amy Winehouse-zal a Valerie című felvételét hoztam, ami egy feldolgozás, eredetileg a The Zootons 2006-os számából. Amy verziója 2007-ben a Mark Ronsonnal közös albumon jelent meg, és ezzel a szó retro hangzásával teljesen új életet adott a dalnak.
0: Best FM.

legjobb zenék, most jön 5 srác, vagyis a Five és a Keep on Moving, ami 1999-ben jelent meg, és az egyik legnagyobb slágerük lett, több országban lista vezető volt. A dal a brit pop és R&B hangzást ötvözi, ami azért akkoriban frissnek számított a fiú bandák között. A kitartásról és az előre haladásról szól, igazán motiváló üzenettel, és biztos sokan emlékeznek a klipre is, nem meg a koreográfiára, ami nagy szerepet játszott abban, hogy a banda a nemzetközi szinten is ismert lett. Ez volt az egyik dal, ami igazán bebetonozta a Five helyét a 90-es évek

0: Best FM a legjobb zenék, közlekedési infokkal megyünk tovább. Az M6-oson például Érdnél a 14-es és a 20-as kilométer között karbantartási munka miatt a Pécs felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelték át. A munka kapcsán a 17-es kilométernél lévő Érd-Kelet Nagy Tétény csomópont nem használható, kerülni a 19-es kilométernél lévő Érd-Ófalu csomóponton keresztül lehet. Aztán ugyancsak az M6-oson a főváros felé a 141-es és a 139-es kilométer között a Szekszárd Palánk Bogyiszló csomópont után lezárták a belső és a külső sávot, a forgalmat a leálló sávra terelik, Budapest felé pedig a 165-ös kilométernél lévő Gelesdi pihenőhely közelében aszfaltoznak, ott a 167-es és a 163-as kilométer között lezárták a külső sávot. Balesetmentes közlekedés mindenkinek, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, Britney és Madonna után jönnek mindjárt a legfrissebb hírek, hiszen hamarosan itt a 3 óra. Sean Paul pedig indítja is a következő órát a VB Burning-nál, úgyhogy érdemes maradni. Most pedig a Vénusz a terep. A világ közepén, már a Best FM-en. Hey!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Hatalmas vízkészletet tárolnak a Tiszatóban. Megnyílt a Fiatalok utcája Egerben, másodfokú hőségriasztás van érvényben. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Biztosított a vízellátás a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság működési területén, miután megközelítőleg 262 millió köbméter vizet tárolnak a Tiszatóban, valamint a Kisköre és Tiszalök közötti folyószakaszon. A vízügyi szakemberek adatai szerint ebből a hasznosítható vízkészlet csaknem 148 millió köbmétert tesz ki. Az elmúlt 24 órában nem hullott számottevő csapadék az igazgatóság területén, miközben a napi átlag hőmérséklet meghaladta a 22 fokot, ami jócskán felette van a sok éves júniusi átlagnak. A Tisza folyó jelenleg apadó jellegű, a vízjárást a mezőgazdasági és egyéb vízkivételek határozzák meg. Az előrejelzések alapján a következő napokban sem várható jelentős eső a régióban, de a vízügyi szakemberek folyamatosan figyelik a hidrológiai helyzet alakulását a biztonságos vízgazdálkodás érdekében, közölte az igazgatóság. Megnyílt a Fiatalok utcája Egerben, ami új közösségi térként várja a diákokat. A Városi Diák Tanács tagjai és a helyi egyetemisták ötletei alapján alakították ki a helyszínt, ami lehetőséget ad a kikapcsolódásra. A Sándor Imre utcában található terület a helyi fiatalok találkozó helyévé válhat a jövőben, közölte a város. Másodfokú hőségriasztás van érvényben keddély félig. Az országos tiszti főorvos a tartós meleg miatt rendelte el az intézkedést. Fontos, hogy senkit ne hagyjunk parkolóautóban még néhány percre sem. Erről Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője beszélt rádiónknak.
2: Egy napon, vagy akár csak szélárnyékban parkoló autó belső hőmérséklete ilyenkor akár a 70-100 fokot is meghaladhatja. Éppen ezért életveszélyesabban tartózkodni. Soha egyetlen percre se hagyunk gyermeket, idősembert vagy háziállatot parkoló autóban. Ha bárki napon álló autóban hagyott gyermeket vagy háziállatot, lehet azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot. Több vármegyében egyébként tűzgyújtási tilalom van érvényben. Az erdőben is azok közelében még a kijelölt tűzrakóhelyen sem szabad tüzet gyújtani.
1: A korlátozás Heves vármegye teljes területére is érvényes, így nálunk sem szabad most tüzet gyújtani. És most néhány szó az időjárásról. Többfelé borul be az ég, így itt-ott már az eső is eleredhet. Futó jellegű zivatarok is kialakulhatnak, de csak lassan kezd hűlni a levegő Egerben a 33 fokos csúcsról. A következő napokban szárazabbra fordul az időjárás, de a hőmérséklet ebben a tartományban marad. Nappal maximum 33, éjjel minimum 17 fok közötti értékeket mérhetünk. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello Eger, jó hétvégét és csodás vasárnap délutánt kívánok mindenkinek. 15 óra van a mikrofonnál, Szávoly Richárdot hallják a következő 3 órában. Rengeteg nagyszerű nyári slágerrel és hasznos infóval jövök Egerből. Már is kezdünk a Clean Bandittel, Sean Paul-lal és Ann Mary-vel, ez a Rockabye. A legnagyobbak között, jó, hogy itt vannak.
0: 100,7 Best

0: 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Hello Eger, csodás hétvégét kívánok mindenkinek, azoknak leginkább, akik autóban ülve hallgatnak bennünket, és mondjuk a városban szeretnének közlekedni, mert hogy ugye a helyzet nem túlságosan rózsás, legalábbis jelen pillanatban, mert hogy nagyon sok helyen van útépítés, ugye a Tetemvár utca az hát komoly kihívásokat jelent a sofőrök számára, itt az útfelmarás és a csatornafedlopok kiemelése miatt konkrétan. Aztán ugye a négy sávoson sok helyen dolgoznak, ugye Felnémeten, aztán a Rákóczi út bizonyos szakaszán, ráadásul jövő héttől egy újabb szakaszon jelennek majd meg a munkagépek, méghozzá a Kisasszony temetőtől Kerecsend irányában, mert hogy ott is elkezdődnek majd a munkálatok, nyilvánvalóan a kedvencünkkel, az útfelmarással, aztán reméljük, hogy az aszfalt is időben megérkezik majd, és nem kell túlságosan sokáig nélkülöznünk majd a normális közlekedést, mert hát ugye voltak itt ezzel kapcsolatban némi döccenések, de hát ez a világpolitika, ezzel igazából tegerben nem sok mindent tudunk kezdeni, maximum együtt élni vele, sovány vigasz ez az autóban ülőknek. Együtt érzek, én is rengeteget járok autóval a városban, nem egyszerű, gyorsabban öregszik az ember, idegesebb, úgyhogy most próbálok egy ilyen ócska tanácsot adni, hogy mindenki próbálja megnyugodni, de tényleg ennél jobb ötletem jelen pillanatban nincsen arra vonatkozóan, hogy hogyan kezeljük ezt a helyzetet, amit itt tegerben most jelen pillanatban közlekedésnek próbálunk beállítani. A lényeg az, hogy összeszorított fogakkal bírjuk a következő néhány hetet, hónapot, aztán megújult utakon autózhatunk majd. Ami jó hír, hogy Noszva irányába gyakorlatilag szinte mint késő vajon úgy lehet közlekedni, eltűntek a munkagépek, tehát friss tükörasfalton lehet haladni, legalábbis egy bizonyos szakaszon. Illetőleg Egerszalók irányába is útépítési munkálatok vannak, ott ezekről tudunk. Ha bárkinek van ezen felül bármilyen olyan közlekedési információja, amiről úgy gondolja, hogy beszélnünk kellene, mármint ezekről az infókról, akkor írja meg nekünk SMS-ben vagy Viber üzenet formájában a 0620-355-65-55-ös számunkra. Nagyon szépen köszönjük, tehát még egyszer mondom, az úton lévőktől sok türelmet kérünk, és tényleg, hogyha úgy döntenek, hogy autóba ülnek, akkor érdemes időben elindulni, hogy oda jussanak A-ból B-be. Mondom ezt például azoknak, akik holnap reggel ismét az autójukat kívánják használni Tegerben vagy az agglomerációban. Én pedig már is egy nagyszerű slágerrel oldom egy kicsit ezt a feszkót, jó Bob Sinclair és a Love Generation a Besten. Jó, hogy itt vannak velünk, csodás hétvégét, Teger!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

Hello Eger, jó hétvégét és kellemes vasárnap délutánt kívánok mindenkinek, igazi füllet nyári időben van részünk. Remélem, hogy nem bánják ezt most egyelőre legalábbis, mert hogy nagyon sokat vártunk erre. Valljuk be, őszintén tegyük kicsit szívünkre a kezünket. 32-34 fok között ingázik a hőmérő, higanyszál a város szerte, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy igazi nyári idő van. Hát ezek a felhők itt vannak fölöttünk, néha elered belőlük az eső, jönnek is frissítő nyári zápor, aztán még nagyobb lesz majd a hőérzetünk a páratartalom miatt. Tehát nagyjából ezzel az időjárással számolhatunk még a mai napon. Aztán, hogy mi lesz majd a jövő héten, arról mindjárt beszélek. Viszont most van egy kicsit fontosabb információ az útonlévők számára. Az imént ugye kértem önöket, hogy ha bármit látnak, hallanak az utakon, írják meg nekünk. Na, sített nemrégiben Norbi, aki azt írja, hogy Sirok belterületén futott bele egy trafipaxba a 24-es főúton, úgyhogy azóta sír. Próbált itt egy kicsit vicceskedni, SMS-ben, köszönjük szépen. Szóval, hát, ha nem szeretnének sírni, akkor Sirokban óvatosan közlekedjenek. Meg egyébként ezt tudom mindenhol tanácsolni. Egerben, ha akarjuk, hanem óvatosan közlekedünk, legalábbis az útfelbontások miatt, hogyha nem szeretnénk a jövő héten bejelentkezni a futóműveshez, de ezen felül, ha bárhol a vételkörzetben bármit látnak, hallanak, tapasztalnak, írják meg nekünk, és ne száguldozzanak. Ez a legfontosabb információ. Ők pedig Dr. Béres és a Mango Rise, az Éjjel ott várok rá című egykori hip-hop boys slágerrel készülnek, és izzítják a hangulatot itt a Best FM-en is. Hello Eger, csodás nyári vasárnapot mindenkinek!

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Fokozott ütemben zajlanak a fűnyírási munkák Egerben. Japán nap és népmesék a Bródiban. Ma van apák napja. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Dolgoznak a szakemberek a zöld felületek karbantartásán Egerben, ahol a megszokottnál jóval több időt vesz igénybe a fűnyírás. A város egy környezetvédelmi ajánlást követve idén csatlakozott a májusi vágási tilalomhoz, ami a beporzó rovarak védelmét és a biodiverzitást szolgálta. A tavasz végi csapadékos és meleg időjárás miatt viszont a növényzet rendkívül gyorsan növekedett és besűrűsödött. A városgondozás munkatársai közel 1,2 millió négyzetméternyi gyep felületért felelnek, a dús aljnövényzet miatt azonban a gépek csak lassabban tudnak haladni a területeken. Jelentősen megnőtt a zöld hulladék mennyisége is, aminek az elszállítása szintén időigényes feladat, ráadásul sok helyen kétszer is át kell haladni a területen a megfelelő eredményért. A város tájékoztatása szerint a szakemberek folyamatosan, sokszor hétvégén is dolgoznak, hogy július elejére mindenhol végezzenek. Hozzátették, hogy a rendezett városkép biztosítása mellett a jövőben is megmaradnak kisebb vadvirágos részek a rovarok számára. A nyári szünet előtti két utolsó programját tartja meg a Bródy Sándor könyvtár. A kulturális intézményben szerdán bemutatják a távol-keleti ország mindennapjait a helyi japán klub tagjai, pénteken pedig a magyar népmesség legújabb epizódjait vetítik le a családoknak a Kaláka Fesztiválhoz kapcsolódva. A rendezvényeknek a könyvtár belvárosi központi épülete ad otthont, közölték a szervezők. Ma van apák napja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az édesapák szerepére és felelősségére a családok, valamint a közösségek életében. Bedő Imre, a Férfiak Klubja alapítója a rádiónak azt mondta, jobb világot csak úgy lehet építeni, ha jobb gyerekeket nevelünk.
2: Nem olyan világ lesz, amilyen technológiákat ma létrehozunk, vagy törvényeket alkotunk, vagy gazdaságot építünk, hanem olyan világ lesz, amilyen gyereket nevelünk. Apaként ehhez hozzátenni, az egy hihetetlen fontos dolog. Apa és anya mást tesz hozzá a gyerekhez. Például az apáktól tanulják a humort a gyerekek, és az élet megküzdéséhez ez nagyon szükséges. Tőlük öröklik jobban a probléma megoldó készséget, a megküzdő képességet, vagy akár az elengedésben jobbak az apák, tehát kell egy apai, anyai szeretet, az egyik magához vonza, a másik meg az elengedésben jobb.
1: És most néhány szó az időjárásról. Többfelé borul be az ég, így itt-ott már az eső is eleredhet. Futó jellegű zivatarok is kialakulhatnak, de csak lassan kezd hűlni a levegő Egerben a 33 fokos csúcsról. A következő napokban szárazabbra fordul az időjárás, de a hőmérséklet ebben a tartományban marad. Nappal maximum 33, éjjel minimum 17 fok közötti értékeket mérhetünk. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello Eger, csodás délután kívánok mindenkinek, 16 óra után 3 perccel engem Szávoly Rihárnak hívnak, és köszönöm, hogy ezen a csodás nyári vasárnap délutánon is a Best FM-et választották. Ígérem, hogy nem fogják megbánni, hiszen tele vagyunk nyári slágerekkel, emellett hasznos információkkal is készülök, majd ezt megígérhetem. Kim Azzal indítja az órát, az agyán Cartran Free.
0: 100,7 Best FM.

0: 100,7 Best FM, a legjobb zenék, Hello Eger, kellemes vasárnap délutánt kívánok mindenkinek. Lássuk, hogy a jövő héten milyen ruhatárral kell készülnünk, hogy a nyár mennyire fog bennünket majd elkápráztatni időjárás tekintetében. Hát azt írják ehhez az útmutatáshoz az időjósok, hogy holnap, azaz a hét első napján a több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz majd a gomoly felhő képződés, és elszórtan újabb záporok és zivatarok alakulhatnak ki, tehát igazából semmi különös a mai naphoz képest. Az északi északkeleti szél viszont többfelé megélénkül, nyugaton és felénk északon északkeleten helyenként néha megerősödik, zivatarok idején pedig akár viharos lökések is lehetnek. Több helyen számíthatunk trópusi éjszakára, a legalacsonyabb hőmérsékletek 16 és 23 fok között várhatóak, délután 30 és 35 fok között ingázik majd a hőmérő sokat emlegetett higanyszála országszerte. Aztán itt van a keddi nap, amikor is újabb napos időre számíthatunk, majd is már kevesebb gomoly felhő zavarja a szikrázó napsütést. Zápor, zivatar már csak néhol is elvétve fordulhat elő. Többfelé mérsékelt keleten és a Nyugat-Dunántúlon élénk lesz majd az északi a szél. Hajnalban párára számíthatunk, úgyhogy azért erre jó, ha készülnek. Füllet lesz az éjszaka. Hajnalban 15-21, napközben 30-36 fok között alakul majd a csúcs kedden. Aztán szerdán folytatódik a napos, imáron gyengén felhős időjárás. Legfeljebb egy-egy gyenge zápor, zivatar alakulhat ki. Mérsékelt helyenként élénk lesz az északi szél, hajnalban 14-20, délután pedig 30-36 fok várható szerdán. Tehát tiszta erőből nyár, némi frissítő záporral, ami addig frissít, amíg esik, aztán utána a hőérzetünk ugyebár újra emelkedik majd. Hát ez a nyár itt most egyelőre, kérem szépen, nálunk Egerben és a környéken. Ami viszont a zenei folytatást illeti, most nem Egerben, hanem Sopronba fogunk ellátogatni a Velhelóval és a Halott pénzzel. Egy igazi nyári dal jön most, ez az Emlékszem Sopronban itt a Besten. Hello Eger, csodás vasárnapot mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

100,7 Best FM a legjobb zenék, közlekedési infóval megyünk tovább. Csabesz azt írja, hogy az M3-ason Budapest irányába a rekedj és pihenő helynél kint van a matrica kontrollautó. Hát nagyon remélem, hogy mindenki odafigyel azért ezekre, mert elég vastagon szokott fogni a ceruza ilyenkor, hogyha ezt benézzük, és akkor megkapjuk azt a bizonyos szerelmes levelet. Úgyhogy ezért mindenféleképpen fontosak ezek az információk. Ugye arról az előző órában beszéltünk tehát nincs egészen 60 perccel ezelőtt, hogy Sirokban is sebességet mérnek, hogy azóta mi a helyzet, azt nem tudjuk, de Norbinak köszönjük szépen, hogy ezt is megírta nekünk, és szeretném erre bíztatni a többi hallgatónkat is, természetesen nem vezetés közben pötyögve, hanem mondjuk, ha már megálltunk az autóval, vagy utasként, 0620 355 65 55 az SMS és a Viber számunk, ha bármi említésre érdemes dolgot látnak, hallanak az utakon, ezek az infók jöhetnek. Én pedig játszom George Michael nagyszerű slágerét, ez a Festa Vita Best-en.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: A munkaerő megtartásáról tanácskoztak a Heves vármegyei cégek. Büfékocsikat ellenőrzött a hatóság, megszűnhet az Újkreszben a párhuzamos közlekedés. Köszöntöm Önöket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallják. A vállalkozások egyik legnagyobb kihívásával, a dolgozók megtartásával foglalkozott a Heves vármegyei kereskedelmi és iparkamara legutóbbi szakmai tájékoztatója, számoltak be róla honlapjukon. A rendezvényen a résztvevők átfogó képet kaptak azokról a szervezeti és vezetői tényezőkről, amik hatással vannak a létszámváltozásra és a hiányzásokra. A fórumot Fille Sándor kamarai főtitkár nyitotta meg, aki kiemelte, hogy a munkaerőhiány idején a cégeknek a toborzás mellett a már tapasztalt munkatársak megtartására is figyelniük kell. A meghívott szakemberek előadásaiban rámutattak arra, hogy a vezetési problémák mellett a túlterheltség és a kiégés is komoly kockázatot jelent a munkahelyeken. A rendezvény zárásaként tartott kerekasztal beszélgetésen a szakértők egyetértettek abban, hogy a dolgozók megőrzése tudatos figyelmet és támogató vállalati kultúrát igényel. Ellenőrizték a büfékocsikat Heves vármegyében is a Fogyasztóvédelmi Hatóság szakemberei egy országos akció keretében. A vizsgált 34 üzlet közül 3 ellen indult eljárás, egy esetben pedig azonnal felfüggesztették a mozgóbolt működését. Itt hiányzott a bázis helyről a folyóvíz és a szennyvíz elvezetés, de a kötelező élelmiszerbiztonsági nyilvántartást sem vezették az üzemeltetők, tudta meg a Vármegyei Napilap. Új fogalmakat vezetne be az új KRESZ. A jelenleg társadalmi egyeztetés alatt álló tervezet szerint megszűnne a párhuzamos közlekedés fogalma. Helyette egyértelműen meghatároznák az előzés, a kikerülés és a mellette elhaladás szabályait, mondta el rádiónknak Gyulainé Tóth Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub KRESZ bizottságának elnöke.
2: Az előzés az nagyjából azonos a korábbi fogalmi rendszerrel, pontos, hogy úgy kell végrehajtani, hogy a forgalmi sávot az ember elhagyja, és az abba való visszatérés után se zavarja a szemben jövő forgalmat. A kikerülés az azt jelenti, hogy a szemben jövő forgalom zavarása nélkül, akkor ha az úton tilos előzni, akkor is ki lehet kerülni a gépjárművet. A mellette elhaladásnál viszont az azonos irányú forgalmat sem akadályozhatja, mert gyakorlatilag a saját sávján belül kell végrehajtani.
1: És most néhány szó az időjárásról. Többfelé borul be az ég, így itt-ott már az eső is eleredhet. Futó jellegű zivatarok is kialakulhatnak, de csak lassan kezd hűlni a levegő egerben a 33 fokos csúcsról. A következő napokban szárazabbra fordul az időjárás, de a hőmérséklet ebben a tartományban marad. Nappal maximum 33, éjjel minimum 17 fok közötti értékeket mérhetünk. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello Eger! Nagyszerű vasárnap délután kívánok mindenkinek. Elképesztő módon rohan az idő, 17 óra múlt imáron 3 perccel, a híreket és információkat követően Szávai Rihárd köszönt mindenkit. Ezt a nem egészen egy órát még együtt tölthetjük hatalmas nyári slágerekkel és hasznos infókkal Egerből. Ha már slágerek, akkor ezt az órát G-Lo, avagy Jennifer Lopez indítja, és az egyik legnagyobb slágertől ez a Get Right a Best 9-ek között.
0: 100,7 Best

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Egerben ez az önkedvenc rádiója. 100,7 Best FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

100,7 Best FM, a legjobb zenék. 9 perccel járunk 18 óra előtt. Egyeztessük óráinkat. Mindjárt érkezik a Night Shift White Boy-ékkal, és mivel vasárnap van, ezért White Boy mai vendége DJ Németi lesz, aki jók és lounge mixekkel készül, úgyhogy mindenképpen egy kis relax a folytatáson a következő 2 órában. Azoknak, akik kedvelik az elektronikus zenei műfaj ezen ágát, azt mindenképpen javaslom, hogy zárja velünk a hetet és nagyszerű mixeinkkel. Szávai Rihárd most elköszön, megköszönöm mindenki megtisztelő figyelmét. Ha minden jól megy, akkor mi legközelebb a jövő héten, pénteken találkozunk. Holnap ugyanitt, ugyanekkor pedig ismét Roli Jack Judit várja majd önöket. Én Kovalszky van, na meg a Vegával búcsúzom így együtt. Otthon, édes otthon, itt a Besten. Mindenkinek csodás hétvégét kívánok. Jó, hogy itt voltak velem. Bye-bye.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
1: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
2: Pantőr Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Vörös kód van érvényben, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal már ősszel megkezdheti működését. Holnap meg lesz a labdarúgó NB egy új programja. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Holnap ismertetik a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozásáról szóló javaslatot. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán azt írta, a kormány a lehető legerősebb szabályozás elfogadását támogatja. A javaslatot először társadalmi egyeztetésre bocsátják, ezt követően kerül a parlament elé. A kabinet célja, hogy az új hivatal akár már szeptember elején megkezdhesse működését. A tartós hőség miatt vörös kód van érvényben Magyarországon. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter arra kér mindenkit, hogy fokozottan figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegekre, a fogyatékossággal élőkre és a hajléktalan emberekre. A vörös kód idején a szociális intézményeknek minden rászorulót fogadniuk kell, függetlenül attól, hogy eredetileg kik számára nyújtanak ellátást. Aki bajba jutott embert lát, hívja a 112-es segélyhívót. A másodfokú hőségriasztás kedd éjfélig van érvényben. Ma van apák napja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az édesapák szerepére és felelősségére a családok, valamint a közösségek életében. Bedő Imre, a Férfiak Klubja alapítója rádiónknak azt mondta, jobb világot csak úgy lehet építeni, ha jobb gyerekeket nevelünk.
2: Nem olyan világ lesz, amilyen technológiákat ma létrehozunk, vagy törvényeket alkotunk, vagy gazdaságot építünk, hanem olyan világ lesz, amilyen gyereket nevelünk. Apaként ehhez hozzátenni, az egy hihetetlen fontos dolog. Apa és anya más tesz hozzá a gyerek. Tehát például az apáktól tanulják a humort a gyerekek, és az élet megküzdéséhez ez nagyon szükséges. Tőlük öröklik a probléma megoldó készséget, a megküzdő képességet, vagy akár az elengedésben jobbak az apák. Tehát kell egy apai-anyai szeretet, az egyik magához vonza, a másik meg az elengedésben jobb.
1: Holnap délelőtt kiderül, hogy milyen párosításokkal rajtol az OTP Bankliga új idénye. A Magyar Labdarúgó Szövetség 10 óra 30 perckor készíti el a 2026-27-es szezon sorsolását. Az NB1 július 25-én indul. Az új idény egyik érdekessége, hogy változik a kiesési rendszer. A 12. helyezett automatikusan búcsúzik, a 11. pedig osztályozót játszik. Gyengén felhős, derült idő várható, csak kevés helyen eshet. Később egyre több felé, akár több hullámban is számíthatunk zápor, zivatar kialakulására. Az intenzív zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint viharos, néhol akár erősen viharos széllökés is kísérheti. Holnap a gomoly felhőképződés mellett sok napsütés ígérkezik, lokális zivatarok, záporok továbbra is kialakulhatnak. Délután 30 és 35 fok között tetőzik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Aki minket hallgat, a következő 120 percben Chill, Lounge és Deep House mixet fog majd hallgatni. 6-tól 7-ig velem White Boy-jal, 7-től vasárnapi rezidensünkkel, DJ Németivel, a Night Shift lemezjátszói mögött.
0: Best FM.

0: Mixben. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Hónapokkal ezelőtt volt nekem egy olyan kijelentésem, amire most valaki emlékeztetett, hogy 150 után én már nem fogom számolni, majd csak szólok, hogyha új mixek kerülnek fel a mixcard.com/DJ White Boy oldalamra. Most tartunk 150-nél, tehát most még azért szólok, hogy 150 korábbi nácsítás mixem elérhető a mixcard.com/DJ White Boy profilomon, és hogyha oda feliratkoztok, vagy azt lájkoljátok, szívecskézitek, kübelykújjazzátok, nem tudom a Mixcardnál mi kell, de akkor az a legegyszerűbb, mert hogyha esetleg lemaradnátok arról, hogy szólok, hogy kerültek fel új mixek, ti erről akkor is fogtok értesítést kapni rögtön első kézből, úgyhogy érdemes oda feliratkozni. Mixcloud.com/DJ White Boy, a mixek mellett természetesen most is ott vannak a

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: A Mixcloudon pedig nem csak az én korábbi mixeim hallgathatók vissza, mert kivétel nélkül az összes Night Shift lemezlovas oda tölti fel a korábbi mixeit a saját profilja alá, szóval ott tessék keresgetni Night Shift DJ-k után. Akinek pedig ez nem elég, és szeretné velünk felvenni a kapcsolatot, üzenni nekünk, megteheti számtalan módon. Lehet például nekünk e-mailt írni az info@bestfmbudapest.hu-ra, SMS vagy Viber üzenetet küldeni a 0620 55 55 155-re, és hogyha lájkoltok minket Instán és Facebookon, Best FM Rádió Magyarország, akkor természetesen azon keresztül is üzenetet.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Ugyanígy kellemes hátradőlősbe folytatjuk tovább a vasárnap estét, csak este 7-től a lemezjátszók mögött már vasárnapi rezidensünk áll, de a hangulat marad ugyanez. Chill, lounge és deep house 7-től 8-ig DJ Németivel a lemezjátszók mögött.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Baby, come on. Hey, Martinez, you ready, girl? Come on. Let's do this game.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Vizet kapnak az utasok a MÁV-nál, megdőlt a melegrekord, megemelnék a turisták belépőjét Velencébe. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Ingyen vizet oszt a MÁV és a Volán a hőség miatt. A másodfokú hőségriasztás ideje alatt naponta 10 és 17 óra között kaphatnak palackozott vizet az utasok a fő pályaudvarokon és autóbuszállomásokon a készlet erejéig. Budapesten a déli, a keleti és a nyugati pályaudvaron, vidéken többek között Debrecenben, Győrben, Miskolcon, Pécsen és Szegeden biztosítanak frissítőt. Több állomáson párakapuk is működnek. A MÁV arra kéri az utazókat, hogy elegendő folyadékkal induljanak útnak, és különösen figyeljenek az idősekre, valamint a kisgyermekekre. A hőségriasztás kedd éjfélig van érvényben. Holnap kezdődik a Nébik nyári élelmiszerlánc ellenőrzése. Egészen augusztus 20-áig vizsgálják a strand és bringás büféket, fagyizókat, gyermektáborokat. Különösen a grill és sütnivaló kolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagylaltokat előállító létesítményeket járják körbe. A higiéniára és az élelmiszerek biztonságára figyelnek majd. Emellett fokozott ellenőrzés lesz a zöldség és gyümölcs forgalmazás területén is. Még drágább lehet egy velencei kiruccanás. A város frissen megválasztott polgármester akár 50 euróra emelni az egynapos turisták belépő díját a legzsúfoltabb időszakokban. Velencében 2024-ben vezették be az 5 eurós belépőt, amely tavaly 2,4 millió euró bevételt hozott. A városvezetés szerint a cél nem a pénzszerzés, hanem a turisták visszaszorítása volt. A legalább egy éjszakát ott töltő vendégek és a 14 év alatti gyerekek továbbra sem fizetnek. Új országos melegrekord dőlt meg tegnap Magyarországon. A Hungaromet adatai szerint a Szódon 37,1 Celsius fokot mértek, ami nem csak az idei nyár eddigi legmagasabb hőmérséklete, hanem új rekord is erre a napra. A korábbi csúcs 37 fok volt, ezt még 1908-ban Nyíregyházán és Szerepen mérték, majd 2013-ban Újpesten újra regisztrálták ezt a rekordot. A forróság ráadásul még nem ért véget, a következő napokban is 30 fok feletti csúcs hőmérsékletekre kell készülni, helyenként záporokkal és heves zivatarokkal. Többnyire derült vagy gyengén felhős idő várható, csak elszórtan fordulhat elő csapadék. Később többfelé számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására, akár több hullámban is. Az erősebb gócokat felhőszakadás, égeső és viharos széllökések is kísérhetik. Holnap a sok napsütés mellett ismét több helyen lehetnek záporok, zivatarok, a hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Kedden már nyugodtabb napos időre számíthatunk, kevesebb csapadékkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Hát akkor a hölgyeket megkülönböztetett tisztelettel üdvözöljük ismét, mert hát tényleg a palik nagy részét valószínűleg elveszítettük, ugye Spanyolország játszik 6 óta világbajnoki csoportmeccset, úgyhogy hát drága hölgyeim, Csillánzs és Deep House itt még ettől függetlenül a következő órában, csak most már DJ Németével vasárnap irányításunk el a lemezjátszók mögött.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Na és tényleg annyira elfociztuk a múlt vasárnapot, hogy mondtuk, hogy ezen a hétvégén nem. Csak is és szigorúan a zenék meg a bulik. Na mi a helyzet a daytime partikkal kapcsolatban? Már tartotok ott, mint ami még annó az úgymond standard buliknak mondhatni az ilyen kötelező velejárója volt, hogy a végén már ugye te is mondtad, hogy hétről hétre nektek valami újat ki kellett találni. Tehát az, hogy lejön az ember és bőzik, az nem volt elég. Most még egyelőre ott tartanak az emberek, hogy és jól idézőben. Igen, tehát hogy elég az, hogy persze. Daytime party, vagy most már a daytime partyban is már gondolkodni kell, hogy akkor múltkor voltunk egy szőlészetbe, akkor mondjuk most medence, aztán jövő héten, vagy ennyire azért még...
3: Szerintem ennyire nem járott. Most szerintem ott jár a történet, hogy ugye most egyre többen mindenki ráébredt arra, hogy ez egy úgymond menekülő út a szórakozóhelyek úgymond leépüléséből, vagy válságából, és ugye egyre többen csinálják, és van mindenféle verzió, tehát mindenféle lakossági, kevésbé lakossági prémium daytime partik. Most ez egy trend lehet, ami bejött szerintem külföldről. Jó dolog amúgy szerintem, mert emberi időben tudsz szórakozni, és emberi időben tudsz lefeküdni, nem borítja úgy fel a napi rendedet, vagy a bioritmusodat, hogyha, mint ahogy régen, ugye eljártunk a klubokba, és ugye reggel 6-kor végeztünk, és utána még elmenni valahova kajázni, tehát mire ágybe került egy 7-8 óra telehassal, az sem volt egy
2: túlságos egészségesége.
3: Igen, úgyhogy picit másabb átalakult, tehát tud újat mutatni ez a szakma nekünk, ezért is szép, ugye? Ez a szegmens, ez a szórakoztatóiparnak ez a szegmense. Én örülök neki, mert most megint valami elkezdődött, valami megint most van valami fény az alagút végén, amit az elmúlt években azért egyre jobban mentünk be az alagútba, és most úgy látom, hogy hogy jövünk ki belőle, de ugye mindent, mint mindent a jó magyar szokáshoz híven, ugye mi eltúzunk, túlzásba viszünk, mindenből ezt csinálunk, mindenki azt csinálja, mindegy, hogy mi, és előbb-utóbb ennek is el fog fogyni a varázsa. De ezzel nem tudsz így csinálni, mert mit tudom, kitalálták ott az elején a nagyok, vagy akik ügyesek voltak, vagy akik kreatívak voltak.
2: Most már mindenki megy utánuk.
3: Igen, mindenki megy utánuk, és akkor ez itt szépen úgy elkezd úgy elfogyni. Aztán, igen, aztán majd meglátjuk, hogy mi jön ebből ki, ebből az egészből. Ez egy teljesen új dolog, szerintem. Most így a kis hazánkban is. Most élvezzük az előnyeit, ennyi, és ameddig lehet, csináljuk, ameddig van rá érdeklődés, ameddig nincs túlzottan elcsépelve.
2: Jó. Ez hát akkor mi meg most ebben a 60 percben élvezzük a chill lounge és a deep house előnyeit. DJ Németnek köszönhetően.

0: megszakítás nélkül.
1: Na, csak még visszatérve a daytime partikhoz, egy éjszakai bulival, idézőjelben standard éjszakai bulival összehasonlítva, mennyire más a dinamikája egy nappali bulinak? Ugyanúgy lassan gyűlnek, mint ahogy az éjszaka, és a végére már kevesen maradnak, vagy ennek köszönhetően, hogy ez egy élhetőbb időpontban van, simán tudjátok teltházzal zárni, azt mondod, hogy mondjuk éjfélig tart a buli, hogy éjfélkor ott még rottyon a tánctér, máshogy fogyasztanak, szóval hogy mi az, amilyen markáns különbség mondjuk az eddig megszokott éjszakai bulikhoz képest?
2: Picit másabb, ugye szerintem sokkal nehezebben gyűlnek, mert az éjszakai buliknál rövidebb idő is volt, hogy begyűljenek, itt azért van, amikor már elkezdődik délben, 1-2 órakor, sokkal nehezebben gyűlnek be, de sokkal hamarabb el is fáradnak az emberek, az a tapasztalat, hogy mit tudom, terveztük hajnal 2-3-ig ezeket, meg látom, hogy van, aki úgy csinálja, hogy 12 órás partikat, de azt látom, hogy elfáradnak.
1: Na, az is kijönnek,
2: jó idő, napsütés, ugye...
1: Csak leszívja azért az energiákat,
2: nem
1: persze.
2: Feltétlen, az elején ugye nem feltétlen buliznak, hanem inkább elmannak, kiszokatnak, beszélhetnek, lötyögnek. Ugye Magyarországon nehéz azt átvinni az embereken, hogy fényes nappal is már bulizzanak, táncoljanak.
1: Van egy valahogy szigelőség?
2: Igen, meg az emberek agyában... tradíciókon át ugye az rögződött, hogy akkor van buli, amikor este van, sötét van, villognak a fények, színes fények, és akkor buli van. És ugye itt nappal van, lát mindenki, nehezebben állnak fel, nehezebben oldódnak az emberek. Általában a bulit mindig a csajok indítják be.
1: Ez így van.
2: És ugye ők meg azért szégyenlősebbek, úgy mindenki őket nézi. Nyilván van már az a hangulat, vagy az a kis alkohol, ami ezeket oldja, és akkor könnyebben elindult, például nekünk is az volt a legutóbbi rendezvényünkkel kapcsolatban a tapasztalat, hogy begyűltek, sokan voltak, kiszogattak, raktunk ki magas asztalokat, körbeállták, jó volt a hangulat, látszott, hogy úgy mozognak, élvezik, csak úgy a táncparket nem akart úgy elindulni, hát sütött még a nap, hát még nem akart úgy elindulni, és akkor volt két lány, aki így felállt, aki bátor volt, és akkor ez beindította az
1: egészet. És akkor onnantól aztán.
2: Akkor már a többiek is fölmehettek állni. Úgyhogy van egy kis pszichológia is ennek. Más nyilván, mint az éjszakai rendezvények, és mondom, hamarabb is elfáradnak. Uh-huh. Tehát alakultak a set time-ok, és hát...
1: Milyen magasságban szoktatok kizárni? Éjfél? 2?
2: Sokkal hamarabb. 8-10.
1: Igen?
2: 8-10-12, igen, és utána kezdenek fáradni.
1: Mert nem úgy, hanem, hogy nektek, hogy hivatalosan ti meddig tervezitek a bulit?
2: Éjfél. Egy, kettő, nagyon-nagyon kettő a... Aha. Ez már nagyon a... Akkor már tényleg olyan közönségnek kell jönni, összejönni, aki elbúzik akár kettőig is. Ugye általában, mit tudom, gondolj bele, 4 órakor megérkeznek, azért ott vannak kettőig, az annyi, az 10 óra.
1: Persze.
2: Óra. És ugye régen ugye a szórakozójáken 3-4 órákat töltöttek az emberek, tehát az dupla annyi.
1: Igen, ezért kérdeztem, hogy ez a daytime party, ez mennyiben másabb, nyújtja el, igen.
2: Másabb. De...
1: Maradjuk annyira, hogy tanulni kell még egyelőre daytime partikat.
2: Hát igen, mint mindenből tanulni kell, Ugye azt kell folyamatosan elemezni, hogy az emberek hogy reagálnak, a vendégek hogy reagálnak különböző dolgokra, és akkor abból jön ki egy kerek egész, és akkor szépen buliról

0: Best FM. A legjobb zenék mixben.
1: Hát akkor ennek a vasárnapi szettnek is a végére értük, Pisti, nagyon-nagyon szépen köszönjük.
2: Én is nagyon köszönöm.
1: Ugyanígy, ugyanitt. Jövő vasárnap héttől.
2: Találkozunk.
1: Köszi, sziasztok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Túl vagyunk a nyári napfordulón, több vonat megy a Balaton felé. Egyelőre marad a kánikula. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Elindult a nyári főszezon a MÁV csoportnál. Augusztus végéig több vonat és autóbusz közlekedik a Balaton felé. Ráadásul a magyar tenger nem csak Budapestről, hanem az ország számos nagyvárosából közvetlenül is elérhető. A vasúttársaság szerint idén a pontosabb közlekedésre és a nagyobb kapacitásra helyezik a hangsúlyt. A balatoni Intercitykre továbbra is kötelező a helyjegy, és a bringásoknak pedig kerékpár helyjegyet kell váltaniuk. A nyári időszakra több mint 200 légkondicionált pótlóbuszt is készen létbe állítottak, hogy műszaki hiba esetén gyorsan segíteni tudják az utasok továbbjutását. Másfél év alatt 800 család rendezte tartozását a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével. Az érintett háztartások összesen mintegy 2 milliárd forintnyi tartozástól szabadultak meg. Részletek a Romhányi Tamás kommunikációs vezetőtől.
2: Az érintett családok jellemzően kis településeken az ország legszegényebb régióiban élnek. Felhalmozott banki tartozások, telefontörlesztések, közüzemi hátralékok, lakbérelmaradások, örökölt adósságok, perköltségek jellemzően ilyen követelések halmozódtak a nevükön. 1,2 milliárd forintnyi követeléstől megszabadultak. Nagyon fontos, hogy a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat senki helyett nem fizette ki a tartozást, ezt az emberek saját erőből rakták össze, ami közreműködésünkkel, hiszen önerőből nem tudtak elindulni ezen az úton.
1: Megérkezett a csillagászati nyár, ma délelőtt 10 óra 24 perckor volt a nyári napforduló. Ilyenkor a nap látszólagos útja eléri a legészakibb pontját és megkezdi visszaútját a baktérítő felé. Érdekesség, hogy bár most van a legtöbb napsütéses óránk, a Föld ebben az időszakban van a legtávolabb a naptól. Még drágább lehet egy velencei kiruccanás. A város frissen megválasztott polgármestere akár 50 euróra emelni az egynapos turisták belépő díját a legzsúfoltabb időszakokban. Velencében 2024-ben vezették be az 5 eurós belépőt, amely tavaly 2,4 millió euró bevételt hozott. A városvezetés szerint a cél nem a pénzszerzés, hanem a turisták visszaszorítása volt. A legalább egy éjszakát ott töltő vendégek és a 14 év alatti gyerekek továbbra sem fizetnek. Gyengén felhős, derült idő várható, csak kevés helyen eshet. Később egyre több felé, akár több hullámban is számíthatunk zápor, zivatar kialakulására. Az intenzív zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint viharos, néhol akár erősen viharos széllökés is kísérheti. Holnap a gomoly felhőképződés mellett sok napsütés ígérkezik, lokális zivatarok, záporok továbbra is kialakulhatnak. Délután 30 és 35 fok között tetőzik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, egy csodás vasárnap estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Remélem mindenki jól van, remélem jól telt a hétvége, és azt meg aztán pláne nagyon, de nagyon remélem, hogy felkészültetek a hétfőre. Hogyha nem, akkor segítek a legjobb zenékkel, a Rapture kezd nálunk.
3: Ez a Night Shift,

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik az a hölgy, aki még anno, amikor volt Spice Girls, akkor a Sporty Spice nevet, vagy gúny nevet, vagy becenevet viselte, és hát ennek elég nagy súlya is volt, mert hogy saját bevallása szerint annyira önkép és testképzavaros volt, hogy nagyon kemény szakembereknek a segítségére volt szüksége. Ő Melanie C, aki anno egy picit jobban lett, amikor saját szóló karrierbe kezdett. Jön tőle a Never Be The Same Again.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, Fergie a Black Eyed Peas-ből való kiválása után szintén megpróbálkozott szóló karrierrel, és hát elég jó dalai is voltak, mint például a London Bridge vagy a Fergilicious. Viszont ezek után az R&B és hip-hop és mondjuk úgy, hogy pörgős dalok után úgy gondolta, hogy egy picit le kell lassítani, és csinált egy ilyen, hát mondjuk úgy, hogy nagyon letisztult, de mégis lassú dalt, aminek az érdekessége, hogy közel 30 zenész működött közre a háttérben. Ennyi. Ez a Big Girls Don't Cry.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, mikor megjelent egy bizonyos album, Ricky Martin úgy érezte, hogy van egy dal, aminek a drámai hatását egy női hang még jobban meg tudná erősíteni, rá tudna erősíteni, és ekkor felkérte a karrierje csúcsán lévő Christina Aguilera-t, akivel 2000 decemberében rögzítették az új verziót, és hát az elég ütős lett az egyszer biztos. Nobody Wants to be Lonely, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. A következő dalra mondhatnánk azt is, hölgyek urak, hogy egy szó szerint összeollózott szerzemény, hiszen van benne egy kis Whitney Houston, és a biztonság kedvéért egy kis Montel Jordan is. Az előadó kérem szépen Spike, a dal pedig a Respect.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Ausztriából hoztak új vasúti kocsikat. Franciaországban a hőség miatt egyes helyeken nem lehet alkoholt fogyasztani. Közel 2000-en csobbantak a fővárosi öbölúszáson. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Osztrák vasúti kocsikkal erősít a MÁV nyári szezonban. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy 10 az Osztrák Vasút Társaságtól érkezett személykocsi már forgalomba állt itthon. Erre a lépésre azért volt szükség, mert a Dunakeszi járműjavító csődje miatt a MÁV járműállományának jelentős része nem üzemképes. Az új kocsik elsősorban a legforgalmasabb nyári útvonalakon segítik az utasforgalmat. Rendkívüli intézkedéseket vezettek be a Franciaországban tomboló hőhullám miatt. A leginkább érintett térségekben több állami rendezvényen megtiltották az alkoholfogyasztást, hogy csökkentsék a rosszullétek és a sürgősségi ellátások számát. Az ország nagy részén 40 fok körüli helyenként 41 fokos csúcshőmérsékletet várnak, a hőség pedig akár rekordokat is dönthet. A forróság már most komoly fennakadásokat okoz, vasúti járatokat töröltek, egyes iskolák bezártak. Párizsban a parkokat és a köztereket éjszakára is nyitva tartják, hogy az emberek hűvösebb helyeken pihenhessenek. Közel 2000-en csobbantak a főváros szívében a 4. MOL Campus öbölúszáson. A Lágmányosi öbölben rendezett nyíltvízi úszóeseményen a résztvevők összesen mintegy 5000 kilométert teljesítettek a nyári kánikulában. A legnépszerűbbek az 1500 és 3000 méteres távok voltak, egyaránt 600-600 indulóval. Az ország 350 településéről érkeztek sportolók, a mezőnyben több mint 80-14 év alatti gyermek és több 70 év feletti úszó is rajtozált. Itt a vakáció egyre több a szabadtéri program, sokan indulnak biciklitúrára is. Még a kirándulás előtt fontos átnézni a gyerekek kerékpárjait, mondta rádiunknak Vad Róbert rendőr alezredes.
2: Fontos, hogy a kerékpárnak könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezés legyen. Szükséges két egymástól függetlenül működtetett száraz és nedves időben egyaránt hatásos fék. A láthatóság érdekében fel kell szerelni a biciklit előtt fehér vagy kadmiumsárga, folyamatosan villogó fényű lámpával, hátul piros, szintén folyamatosan villogó fényű világító berendezés, melyek 150 méterről láthatók legyenek, és szükséges még az első fehér és a hátsó piros fényvisszaverő prizma.
1: Többnyire derült vagy gyengén felhős idő várható, csak elszórtan fordulhat elő csapadék. Később többfelé számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására, akár több hullámban is. Az erősebb gócokat, felhőszakadás, égeső és viharos széllökések is kísérhetik. Holnap a sok napsütés mellett ismét több helyen lehetnek záporok, zivatarok, a hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Kedden már nyugodtabb napos időre számíthatunk, kevesebb csapadékkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap estét. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem mindenki jól van, remélem mindenkinek jól telik az éjszaka, és remélem, hogy mindenki felkészült a hétfőre. Ha nem, akkor a legjobb zenékkel segítek. Most kérem szépen a Destiny's Child kezd nálunk.
3: Ez a Night Shift.

Come on. Night Shift. Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, egy szomorú dallam, egy szomorú vokál, egy szomorú dalszöveg le tudja hozni az embert az életről. Viszont vannak olyan esetek, amikor nem, csak kell hozzá mondjuk egy dübörgő breakbeat ritmus, egy kis zongora és egy olyan hang, ami szó szerint ilyen angyalihoz hasonló. Na kérem szépen, hát a BBD csapata ezt csinálta meg. Jön az I Need Your Lovin'.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő szerzeményünk a legendás mexikói dalszerző Consuelo Velázquez 1940-es évekbeli azonos című Besame Mucho, Csókolj meg nagyon című romantikus bolerójának modern elektronikus klubzenei átdolgozása. A

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, nem vagyok egy nagyon nagy szerelmes dal rajongó, viszont a következőnél elhiszem, hogy az előadók komoly rezgés számon működnek együtt, mert hogy annyira együtt vannak, annyira élnek, és annyira össze vannak hangolva, mint egy házaspár. Ja, de hogy ők egy házaspár, hiszen jön Blake Shelton és Gwen Stefani, ez a Nobody But You. Don't have to leave this town.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, azoknak üzenem, akik már nagyon a lefekvés gondolatával harcolnak, hogy akkor nagyon, de nagyon halkítsák le a rádiót, mert a következő dal egyszerűen arra ösztönzi minden egyes idegvéződésünket, hogy mozogjunk, kezdjen el mozogni a lábunk, a kezünk, a fejünk, és álljunk fel, és táncoljunk, mert hogy Kim Mazzelano ezt érte el ezzel a dallal. Jön a Young Hearts Run Free.

0: old school, thank you.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Best FM-en.
3: A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal már ősszel megkezdheti működését. Egészségügyi kockázatokkal is járhat egy hosszabb repülőút, továbbra is kánikula lesz. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Holnap ismertetik a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozásáról szóló javaslatot. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán azt írta, a kormány a lehető legerősebb szabályozás elfogadását támogatja. A javaslatot először társadalmi egyeztetésre bocsátják, ezt követően kerül a parlament elé. A kabinet célja, hogy az új hivatal akár már szeptember elején megkezdhesse működését. A tartós hőség miatt vörös kód van érvényben Magyarországon. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter arra kér mindenkit, hogy fokozottan figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegekre, a fogyatékossággal élőkre és a hajléktalan emberekre. A vörös kód idején a szociális intézményeknek minden rászorulót fogadniuk kell, függetlenül attól, hogy eredetileg kik számára nyújtanak ellátást. Aki bajba jutott embert lát, hívja a 112-es segélyhívót. A másodfokú hőségriasztás kedd éjfélig van érvényben. Egészségügyi kockázatokkal is járhat egy hosszabb repülőút. Gyakoribbak a légúti fertőzések, szem- és torokirritáció alakulhat ki, és a jetlag is megterhelheti a szervezetet. A legsúlyosabb rizikófaktor azonban a trombózis veszély, főleg az időseknél és a krónikus betegséggel élőknél. Mondta rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
4: Azért kell odafigyelni, mert hogyha hosszú repülőre megyünk, akkor nagyon sokat ülünk, és ezért fontos a megelőzés, tehát hogy lehetőség szerint óránként mindenképpen mozgassuk át a végtagokat, álljunk fel, mozogjunk. Valakinek közepes fokú a rizikója, javasolt a kompressziós harisnyának a viselése, ha pedig nagy rizikójú páciensről van szó, a vérhigító injekcióról sem szóval elfeledkezni, és már az utazás előtt be kell adni.
3: Holnap délelőtt kiderül, hogy milyen párosításokkal rajtol az OTP Bankliga új idénye. A Magyar Labdarúgó Szövetség 10 óra 30 perckor készíti el a 2026-27-es szezon sorsolását. Az NB1 július 25-én indul. Az új idény egyik érdekessége, hogy változik a kiesési rendszer. A 12. helyezett automatikusan búcsúzik, a 11. pedig osztályozót játszik. Gyengén felhős, derült idő várható, csak kevés helyen eshet. Később egyre több felé, akár több hullámban is számíthatunk zápor, zivatar kialakulására. Az intenzív zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint viharos, néhol akár erősen viharos széllökés is kísérheti. Holnap a gomoly felhőképződés mellett sok napsütés ígérkezik, lokális zivatarok, záporok továbbra is kialakulhatnak. Délután 30 és 35 fok között tetőzik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
6: 10 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap estét. Én Big Favi, Tomi vagyok, a Biki. Remélem jól vagytok, remélem vadul pihentek már, és remélem, hogy várjátok, hogy jöjjön a hétfő. Hogyha nem, akkor a legjobb zenékkel segítek rajta. A Britney Spears kezd, ez a Gimme More.
5: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, üdv mindenkinek, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és eljött az idő, hogy segítsek azoknak, akik teljesen vakon vannak a névnapok kapcsán. Na kérem szépen, vágjunk is bele, holnap Paulina névnapja van, viszont a kibővített naptár szerint fel lehet még köszönteni az Ákosokat, az Alvinákat, a Józsikákat és a biztonság kedvéért a Krisztinákat és a Krisztineket, na meg a Tamásokat, tessék felköszönteni engem is, annyira nem fontos. Egy a lényeg, hogy holnap az legyen az első dolgot, hogy az előbbi felsorolásból az ismerősöket vagy családtagokat egy SMS-sel vagy egy telefonhívással köszönst fel. Ennyi. Vagy küldj nekik egy dalt nálunk, mint például az Ace of Base-t, hiszen jön a Life is a Flower.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, bár a track zenéleg egy rendkívül pörgős, vidám és táncolható ritmusra épül, a dalszöveg mögött komoly személyes dráma húzódik. A frontember JK a dalt a korábbi menyasszonyával, Dennis van Outen brit tévés műsorvezetővel való fájdalmas szakítása ihletésére írta. De így kell ezt megcsinálni, hogy kifejezed az érzelmeidet, de valójában aki nem néz utána, az nem jön rá, hogy te mennyire szenvedsz, hanem bulizik rám. Le a kalappal. Jön Jamiroquai és a Little Elf.

Best FM a legjobb zenék. Mint ahogy már mondtam, nagyon sokszor nem vagyok egy nagy szerelmes dal feelinges, attól függetlenül ez az egyik kedvenc, ami most jön, mert van benne vicc, van benne humor, van benne kreativitás, és oké, szerelmes dal, de attól függetlenül nem ez a nyálas ömlengős. Busta Rhymes és Mariah Carey jegyzi, ez az I Know What You Want.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, el tudom képzelni, hogy a 90-es években egy verhetetlen párost alkotott Jazzy Jeff és a The Fresh Prince, azaz Will Smith zenében legalábbis tuti, hogy ilyenek voltak, hiszen jön most tőlük a Summertime.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, egy csodás vasárnap éjszakát kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és itt 11 óra után szerintem az, hogy éjszaka már bőven megállja a helyét. A legjobb zenék meg aztán pláne megállják a helyüket, főleg itt a Best FM-en. Nellik ez most nálunk, ezt kérem szépen, hölgyek, urak, a Hot in Here.
1: Ez a Night Shift,

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, akkor nézzük meg, hogy mit tartogat számunkra a holnapi nap időjárása. Na kérem szépen, 24 fokra ébredünk, 35 lesz napközben, összvisz annyi, hogy durva kárnikula lesz, viszont gyengén felhős lesz az égbolt, úgyhogy ez egy kicsit elviselhetőbb, mint a mai nap, bár én azt mondom, hogy ne, de véletlenül se mondjunk rosszat az időjárásról, mert hát ezt vártuk. Ugyebár, hogy meleg legyen, hogy jó idő legyen, papucs, szandál és egy cipő, és ennyi. Bah, imádom! Na meg a következő dalt is, hiszen jön Sting és Chad Mami közöse, ez a Desert Rose.

Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en. What is fact? Should truly be a reason for us to change.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik a 2000-es évek közepének egyik legnagyobb elektronikus tánczenei alapműve, amely annó megszilárdította a Chocolate Puma helyét a nemzetközi house szcénában, miután úgy döntöttek, hogy a korábbi tucatnyi álnevüket elhagyva kizárólag a Chocolate Puma néven dolgoznak, és hogy milyen jól tették, jön az Always and Forever.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfeledni, hogy van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország. Na ezt a két oldalt kéne valahogy megkeresni, ezt a két oldalt kéne lecsekkolni, megvizsgálni, végiggörgetni, és hogyha úgy van, ha elnyeri tetszéseteket, akkor várunk tőletek egy like és egy követés gombot, amit előre is nagyon szépen köszönünk. A folytatásban pedig Jennifer Hudsonnal megyünk tovább, hiszen jön tőle az

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött a könnyes búcsú ideje. Remélem, hogy jól éreztétek magatokat, és remélem, hogy egy hét múlva találkozunk. Addig is mindenkinek minden jót, legyetek pozitívak, használjátok ki és élvezzétek a jó időt, és a többi, és a többi, és a többi. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Jövő hét szombaton találkozunk. Addig is mindenkinek ciao, ciao, és persze ciao!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM.

0: do.
1: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.